0: többen megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terror szervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: felé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Meleg, száraz idő lesz. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Hazugságban éltem, miért?

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és Önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92-tön, benne pedig a Cegléd Hangja című műsort, a műsort, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár Facebookon, facebook.com/cegledradio is üzenhetnek nekünk. Nekem mindegy, melyiket választják, a lényeg, hogyha van kedvük, akkor válaszoljanak. A kérdésünk pedig egy ismerős kérdés, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Foglalkoztunk már egy alkalommal ezzel, és most itt a második alkalom, akkor rengeteg üzenetünk és nagyon vicces üzeneteink érkeztek, és hát rengeteg üzenet bent maradt. Ezekkel indulunk, de közben jöhetnek az új válaszok, tehát az említett elérhetőségekre. Jöjjön is az elmúlt adásban megmaradt néhány üzenet. Tóth Anita például azt írja nekünk, hogy amikor egyedül van a lakásban és hall valamit a koromsötét padláson vagy alaksorban, akkor mindenképpen lemegy megnézni, hogy mi az. Természetesen én mindig azt mondom egyébként, hogy ha átlagos dolgok történnének egy filmben vagy sorozatban, akkor abból nem csinálnának sorozatot, tehát ilyenkor le kell menni, ez szinte kötelesség, és persze történik valami olyan, ami aztán a cselekményt előre mozdítja. Ildikó üzenete egy kicsit hosszabb, ez e-mailben érkezett. Lemerül telefon, nincs térerő, nem indul az előtte tökéletesen működő autó. A gyerek aszmás, és otthon felejtik a gyógyszert, vagy van egy kedvenc macia, és azért mindenképpen vissza kell menni a zombikkal teli házba, különben Brianka nem tud aludni. Kb. Minden amerikai filmben az apa kosárlabdázás vagy baseballozás közben pajtinak, vagy kisöregnek hívja a gyerekét. Úgy költöznek be egy mucsoröcsögi alsón lévő házba, hogy életükben nem jártak ott, poros, elhagyatott, de mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika. Tehát mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika a házban. Tökéletes meglátások, és tényleg ez szokott történni. Ugye nem csak amerikai filmekre vagy sorozatokra gondolunk, amikkel kapcsolatban lehet írni, de tény, hogy Hollywood az nagyon szeret ilyen kliséket használni, úgyhogy onnan nagyon könnyű ilyen jeleneteket vagy visszatérő fordulatokat keresnünk. Ferenc üzenete is nagyon jó, záró jelenet. A főhős rakják be a mentőbe, a háttérben leföl rohangál a mentő, rendőr, tűzoltó kombó, közben aggódva követik a hordágyat a mellékszereplők. Lehet a főhős még kér egy cigit és elmond egy poént, a kamera felnéz az égbe, vagy rázumol a háttérben lévő kivilágított metropolisza. Zene, vége főcím. Tökéletes. Nagyon köszönjük, és az ilyen üzeneteket várjuk tehát továbbra is. Jó, nézzünk még egyet az elmúlt, vagy hát az elmúlt adásos alatt érkezett üzenetekből. Nikolett annyit ír, hogy csapdába esnek valahol, és mindig van egy, aki megszólal, hogy ki kell jutnunk innen. Tényleg visszatérő motívum, nagyon szépen köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van hasonló, ami idegesíti, tehát olyan filmes klisé, amit eléggé utál, akkor írja le nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Szerintem tartsanak velünk, hogyha tehetik, néhány zene múlva megyünk tovább.

0: talán még megismersz.
1: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Persze lehet sorozatbeli klisé is, nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha van ilyen és van kedvük, küldjék el a 0635-925-925-re vagy a kimanság@ceglidradio.hu címre. Ez itt a Ceglid hangja, én Vörös Nendi vagyok, és már folytatjuk is Rékával. Nem annyira klisé kategória, de nekem mindig fura, amikor egy 7 éves vagy még kisebb fiúnak mutálós a szinkron hangja. És fordítva is meg szokott történni, amikor egy jóval nagyobb fiúnak van nagyon kisgyerek hangja, de egyébként ez akár meg is történhet, de tényleg igazából azt hiszem, hogy a készítők ilyenkor az eredeti színész hangjához próbálnak hasonlót találni, de lehet, hogy logikusabb lenne már egy kicsit mélyebb vagy még magasabb hangot keresni ilyenkor, de igen, ez néha félre szokott menni. Egyébként a szinkron is ilyen, ami elidegenítheti az embereket egy kicsit a kedvelt sorozattól, vagy színésztől, vagy filmtől esetleg. Zsuzsa azt írja, az utolsó pillanatban variálnak a repjegyekkel, vagy nem szállnak fel, vagy áttetetik, minden jegy elkelt, csak első osztály van. Amikor vizes lesz valaki, de egy perc múlva már száraz, most jött a fodrásztól, és a smink is szuper. Persze ezt írták már sokan, de sminkben is ébrednek szupi hajjal, a haja a főszereplő nőnek mindig frissen mosott és vasalt, akkor is, ha amúgy egy benszülött, akkor is, ha a történet a középkorban játszódik. Ha át kell kelni egy akármilyen sekélyparton, akár télvíz idején, ezek folyton belegázolnak cipővel, a nadrágok szára térdig benne ázik, eszébe se jut soha senkinek, hogy inkább levegye a cipőt, felhajtsa a nadrágot, de még ha bele is megy, azt úgy teszi, hogy mintha mindennapos dolog lenne az érzés, hogy cipővel, ruhában gázolnak a jeges patakokban, szemrebbenés nélkül teszik. Ami még dühít, hogy haldoklás közben senki se retteg, csak útra való bölcsességeket osztogat, nem agonizál, amikor meghalt, csak köp egy kis vért, majd szépen becsukja a szemét és oldalra billen a feje. Ugyanehhez, hogyha a hasba lőnek valakit, az 10 másodperc múlva már halott, mindenkinek olyan szép, nyugodt, tiszta és gyors halála van, még annak is, akiét drámaira akarják beállítani. Persze a kutyaszorítóban van, nem így van, van, aki figyel a részletekre. Jó, de hát azt tudjuk, hogy Quentin Tarantino egy kicsit másképpen csinálja az ilyen jelenteket, de hát neki ez a védjegye. Nagyon szépen köszönjük ezt az e-mailt, és hogyha ön is e-mailezne, mert ott hosszabban ki lehet fejteni, akkor nyugodtan megteheti a kívánság@ceglidradio.hu címen. Egy SMS-sel megyünk tovább Ildikótól, amikor történik valami érdekes, izgalmas, majd a szereplő hirtelen felriad, mert csak álmodta az egészet. Igen, ez rendszeresen visszatérő jelenet, hogy bele rángatnak minket egy új szálba, vagy próbálnak, és akkor kiderül, hogy csak álom volt. Jogos, teljesen jogos. Zoltán azt írja, a falon megforduló kereszt, és a kérdés, hogy kinek dolgozik. A harmadik pedig a divatba jött mondat az akciófilmekre, hogy olyan, mint a John Wick. Nem, a John Wick olyan, mint az átlag koreai akciófilmek, csak az átlag filmnézők azokat nem igazán ismerik. Igen, hát nagyon sok olyan adaptáció van, amit most már Indiából, Koreából, tehát Ázsia felől hoznak, ami kicsit más, ami kicsit eltér a mi átlagos értékrendünktől, ezért nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni az ilyen filmekben. Hamarosan folytatjuk, hogyha van önnek is olyan filmes kliséje, amit nagyon utál, küldje el nekünk.
2: FM 92.5 Ceglid Rádió.

0635 92 5 92 5-ös az SMS számunk, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, a kérdése pedig, hogy milyen filmes klisé, amit a legjobban utál. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de lehet, hogy ez sem az utolsó, mert záporoznak a válaszok. Már megyünk is tovább velük, itt van Szilvia üzenete. Én attól vagyok ki, hogy mindenki cipőben fekszik az ágyon és a kanapén, annyira nem életszerű. Péter a következő, kék-sárga színvilág, zsarus filmekben 85 liter kávét iszik mindenki, jó zsarú, rossz zsarú, utolsó másodpercekben hatástalanítanak bombát, nem, mondjuk 5 perccel a robbanás előtt, amikor még úgy reális is lenne. Hát nem, persze a feszültséget az fenn kell tartani, és akkor izgul legjobban a néző, hogyha mondjuk 10 és 0 másodperc között sikerül elvágni azt a drótot. A 85 liter kávé viszont azért nem életszerűtlen, mert az amerikánó az jelentősen fel van vizezve, az a fajta kávé olyan, hogy abból mondjuk 2 espresszó van benne, és a többi az víz, viszont nagyon soknak látszik, ilyen termoszokból isszák meg ilyesmi nagyon nagy poharakban. Az annyira talán nem erős, hogy szétvágja az ember, de igen, tényleg szeretne kávézni, és a fánk, az szerintem még visszatérő elem a rendőrségnél. Péter írja nekünk, hogy azt már olvastam, Rita írja nekünk, hogy amikor a folyosón összecsattantak a férfi és a nő kezéből az akta csomó szanaszét repül, a férfi segít összeszedni a papírokat, közben szerelmesek lesznek. Hát nem ekkor lesznek szerelmesek, akkor csak megpillantják egymást egy olyan helyzetben, ami hát így elindít valamit, de aztán kialakul a szerelem, ez szinte biztos, hogy ha szétrepülő aktacsomók vannak, akkor abból lesz valamilyen kapcsolat. Azt írja nekünk László, hogy sötétben a zseblámpa csak egy icipici pontot világít meg, és párszor a kamerára irányítják, hogy a kedves néző is megtudhassa, milyen rossz érzés. Azt hajtogatja, megmagyarázom, ahelyett, hogy megmagyarázná. Végül isznak és vezetnek, ez nekik teljesen természetes. Az azért igaz, hogy ott nincsen zéró tolerancia, hogyha jól tudom, tehát mondjuk egy sört meg lehet inni, és akkor úgy még autóba ülhetnek az amerikai film megszereplői, de tény, hogy ez rendszeresen előfordul. Azért szerintem senki ne üljön be, hogyha alkoholt fogyasztott, se itthon, se Amerikában. Ez a legbiztosabb módszer, még akkor se, hogyha filmben szerepel. Norbert írja a következőt, a folyosó végén balra. Mindig a folyosó végén, mindig minden balra. Amúgy ezt nem tudom, hogy így van-e, de lehet, én is hallottam sokszor már ezt a kifejezést. Azt írja Árpád, hogy mindig van egy gyerek a főhős mellett. Azért nem mindig, de tényleg sokszor. Brigitta, akciófilmekben, amikor a főhőst meglövik, leszúrják, felrobbantják, agonizál 5 percig, félig halálán van, alig tudják összefoltozni, bekötözni, majd 2 sarok múlva, mintha mi se történt volna, úgy karatézik, mint Bruce Lee, és szalad, mint Flash. Ez a kedvencem. Igen, tényleg visszatérő elemek, de valamiért mégis szeretjük ezeket a filmeket, vagy újra nézzük, vagy legalábbis egyszer megnézzük, és gyűjtjük az ilyen kliséket, úgyhogy ha ön is gyűjtött egy párat, nyugodtan küldje el nekünk a 0635 92 5 92 5-re. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglid hangja, tartsanak velünk! Ceglid Rádió! 92 5!

Második alkalommal dobom be a témát, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és hát ugye ismerős lehet a kérdés, a régi válaszokat, az előző adásban maradt válaszokat már kipipáltuk, most jönnek az új válaszok, amelyeket a műsor alatt küldtek már nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és nem is annyira klisé, hanem inkább egy érdekes megfigyelése van Lászlónak. A főhős reggel fel kell, iszik egy kávét és már rohan is. Sosem kell WC-re mennie. Hát, hogy most kis dolog vagy nagy dolog, azt már döntse el a hallgató, de ez tény, hogy WC-re menést azt viszonylag ritkán látunk a filmekben. Melyik az a filmes klisé tehát, amit a legjobban utál, és erre válaszolt nekünk Ramona? Kinyitják azt a bizonyos ajtót, amin keresztül félelmetes hangok áradnak ki. Nem költözik el az 5 gyermekes család, pedig szellemek kísértik őket. Közvetlenül az első joke előtt megszólal a telefon, aztán sokáig úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Ki csinál ilyet? Igen, az első csókot rengetegszer megzavarják valamivel, és aztán mindig olyan kínosan állnak ott. Viszont az 5 gyerekes családnál én azt vettem észre, hogy persze ott vannak a szellemek abban a kísértett házban, de azért valamivel már ezeket megpróbálják megmagyarázni. Nincs hová visszamenniük, mert a lakást eladták, valamit ki kell találni, vagy hogy csak azért is most már bizonyítani akar az apuka, hogy már pedig ő rendet tud tenni még egy ilyen elátkozott házban is, vagy ilyesmi. Szóval erre már azért adnak magyarázatokat szerintem manapság, de régen tényleg volt ilyen, hogy nem volt megmagyarázva, hogy miért. És persze azon az ajtón is be kell menni, ahol rémisztő hangok vannak, meg kell nézni, hogy mi van ott, különben hogy lenne ebből jó film. Bernadett üzenete, amikor 6-an ütnek egy ember, de az a 6 mindig udvariasan megvárja, hogy a főhős rommá verjen egyet közülük, és utána megy csak oda a következő. Sose ütik, vágják együtt, amíg mozog, illetve a magázódás a 4. randin is annyira életszerűtelen. Tényleg volt ilyen magázódós is, azért sokszor már a szinkron színészek meg a szinkron szöveget írók már figyelnek erre, hogy azért legyen egy kicsit életszerűbb, és ami nekem még mindig, szúrja vagy bántja a fülemet, hogy magáznak, nem csak olyan magázódás, hogy nem tegező üzemmódban vannak, hanem szó szerint kimondja, hogy maga csinált valamit, maga rossz ember, vagy valami ilyesmi, és ez tényleg annyira nincs benne a köznyelvben. Még a maga helyett is, hogyha valaki idősebb emberrel beszélek, aki rangban felettem áll, vagy ilyesmi, akkor is inkább az önszót használom, nem pedig a magát. Úgyhogy egy kicsit olyan magácska, nem? Vagy nem tudom, nekem minden esetre fura. Mateo írja nekünk, hogy kinyitja a hűtőt, fürdőszoba tükrös szekrényt, és mikor becsukja, ott áll valaki, vagy maga a szörny. Teljesen jogos, hogyha tükör van valahol, és mozgatható tükör, abban előbb-utóbb megjelenik valami, mint a színházas szabály, hogyha fegyver kerül a színre, akkor az el is fog sülni. Nézzünk még egyet Edinától, amikor kikapcsolják a tévét a hír közepén, ami róluk vagy az ismerősükről szól, pedig még tudhatnának meg információkat. Igen, ha fontos hír van, egyből rányom valaki a tévére is, és kinyomja, amikor már a számunkra fontos mondat elhangzott, de azért lehet, hogy mondanának még mást is. Honnan tudjuk, hogy mit mondanak még be, ami releváns info lehet éppen az eset kapcsán. Na, ez teljesen igaz. Ha önnek is van ilyen filmes kliséje, küldje el nekünk 0635 925 925-ös, mert a második órában is ezzel folytatjuk. Ceglédre!

0: néznek.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Meleg, száraz idő lesz. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk pedig már ismerős lehet, az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezekre vagyunk kíváncsiak. Hogyha van ilyen, a 0635-92-92-re elküldhetik, de a kívánság kukat cegledradio.hu is tökéletes, mondjuk egy e-mail cím megírására, ott kicsit jobban el lehet engedni a gondolatokat, több minden belefér, mint egy SMS-be, hogyha éppen hosszabbat írnának. Már is megyünk tovább. Azt írja nekünk Éva, hogy a reptéren utol kell érni a szerelmét, hogy a szerelmi vallomást megtegye. Teljesen igaz, a repteres klisék azok már az előző adásban is voltak, és tulajdonképpen már azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor ki is figurázzák, vígjátékokban főleg, de egy-két ilyen komolyabb filmben is az ilyen jelenetet, mert valami történik, nem engedik át a biztonsági őrök, vagy ilyesmi, tehát valahogy elakasztják ezt a jelenetet, pont azért, mert kezdenek rájönni az ilyen klisékre, és valaki direkt mást akar alkotni. Nagyon jó, Szilvia, a következő. A legtöbb filmben a főzés csak zöldség darabolásból áll. Tényleg mindig ezt a részt látjuk, hogy darabolják a zöldséget, esetleg fűszereznek, de nagyon mást nem szoktunk tapasztalni. A következő jelenetben már általában vacsoráznak. Rita írja nekünk, hogy rossz kedvűen zuhanyozni csak a falnak támaszkodva lehet. Ha várnak valakit, szigorúan neki háttal, elrévedve a felőkarcoló ablakán át, tengerre nézve, vagy egy teraszon bámulva lehet. Tényleg mindig háttal állva kell várni valakit, és a rossz kedvű zuhanyzás is ilyen. Volt egy hasonló jelenet az előző adásban, de nem fogom tudni felidézni, ami tényleg mindig úgy történik, hogy ha valaki ideges vagy szomorú, akkor mindig ugyanezt a dolgot csinálja, majd eszembe jut, és akkor mondom, haladjunk tovább. Erzsébet. Már októberben elkezdem a karácsonyi nyálas filmeket nézni, tudom, elég beteg. A telefonban ezek állandóan. Testvérek egymásnak, szeretlek, én is téged. Szülők és gyerek között non-stop szeretlek, és én is téged, apa. Ezek állandóan szeretlek, szeretlek. Amikor ilyen sűrű használja az ember, lassan el is vész a jelentése, értéke. Na, erre vágom a pofákat. Igen, nagyon szokták szeretni egymást, bár azért az is igaz, hogy valamennyire jobban be van épülve a szeretlek szó használata Amerikában, mint ahogy nálunk. Mi még egy kicsit le vagyunk maradva ezzel, de azt mondom, hogy jó úton haladunk, szerintem mindenképpen. A generációs különbségek miatt szerintem az utánunk következő generációk már egyre többet fogják ezt mondani, meg a megerősítés, támogatást. Szeretlek, melletted vagyok, nem haragszom, és a stb. Martin a következőt írja, a két legrosszabb. Hollywood szerint a hacker is úgy működik, hogy random gombokat püföl, zöld betűk futnak a képernyőn, bent vagyok. És már feltörte a Pentagon, NASA, a Google kombót 9 másodperc alatt wifi nélkül a nagy routeréről. A főgonosz végre elkapja a hőst, megölhetni, de nem. Előbb PowerPoint szintű részletességgel bemutatja a világhódítási tervét, családi traumáit, hobbiait, majd időt hagy, hogy a hős kikötözve saját magát egy kanállal kiszabaduljon. Teljesen igaz, és Gábor csak egyetlen egy mondatot írt, idézőjelbe téve, maradj a kocsiban. Hát ezek nem szoktak így működni, és főleg nem egy meleg nyári napon, amikor meg besüthet a napfény, és akkor 70-80 fok is lehet a kocsiban, nem egészséges bent maradni, meg akkor hová lenne az izgalom. Azt hiszem most arra ennyi, de még van bőven üzenetünk, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, mindenki nyugodjon meg, eszembe jutott, mit akartam mondani az előző blogban. Ugye már második alkalommal foglalkozunk a témával, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és nem jutott eszembe, hogy mi az, amit mindig a földön csinálnak a szereplők. Ugye ez is egy hallgatói megjegyzés volt, de mikor valaki szomorú, akkor mindig a földre ül. Akkor nem lehet az ágyra, a fotelbe ülni, akkor mindig a földre kell ülni, és ott kell magába roskadni. Szóval ez jutott eszembe, hogy az is nagyon jó példa szerintem, miért ülnének az emberek a földre. Van pár ismerősöm, aki kifejezetten szeret a földön ülni, de nem akkor, amikor szomorú, vagy hát lehet, hogy akkor is. De azt, hogyha valaki összetört, akkor azt csak úgy tudja kifejezni a filmekben, hogy a földre ül, teljesen igaz. Tamás üzenete is nagyon igaz, mielőtt beszállnak egy autóba, az autó felett beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Pontosan így van. Tamás pedig azt írja, hogy bármekkora, egy másik Tamás, bármekkora is a gáz, semmi baj, ez mindig elhangzik, meg hogy minden rendben lesz. Igen, igen, próbálják megnyugtatni egymást, és szinte mindig ezek a klisék jönnek elő. A legfontosabb dolgot kéne elmondani a kb. Egy mondatban, de megszólal a telefon, fölsír a gyerek, bejön a hülye haver, stb., és aztán már nem mondja el, csak a végén. Pedig lett volna a 150 alkalom még, és ezért összevesznek, megcsalja a fölösleges csavarok tömkelege. Hát igen, ez a tipikus félreértésen alapuló történet. Tényleg csak egy mondat kellett volna, de akkor nem derül ki, úgyhogy belekeverednek mindenféle slamasztikába. Egyébként az ilyen szavak is, ez már inkább a szinkron hibája, de most hirtelen eszembe jutott, hogy benne vagyunk a pácban, ezt amúgy reálisan kihasználja ezt a kifejezést, csak a filmekben hallunk ilyeneket, meg a slamasztika is innen jött az előbb. A horror filmekben mindig szétválnak, amikor keresnek valakit valamit, ezt Kata írta nekünk, teljesen igaz. Amikor a terhes nő egyszer csak hirtelen a hasához kap, láthatjuk, ahogyan váratlanul beindul a szülés, és szinte azonnal tolófájások lesznek, majd ordítva megszül 2 perc alatt, és előkapnak egy 2 hónapos csecsemőt. Ez is teljesen igaz, de azért tényleg az teljesen jogos szerintem, hogy nem használhatnak újszülött babát egy forgatáshoz, mármint hogy az milyen dolog lenne már, úgyhogy egy nagyobb babát szoktak ide felhasználni, de kicsit tényleg túlfejlett a korához képest, és tényleg gyorsan zajlik le egy szülés, de hát nem mehet el azzal 1,5 óra, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a szülést nézzük végig a film alatt, úgyhogy itt a vágás, a trükk. De az tényleg, hogy nem is csak beindul a szülés, hanem a magzatvíz, elfolyik a magzatvíz, az is nagyon sokszor megtörténik. Attila pedig azt írja nekünk, hogy amikor valaki fut és kocsival üldözik, de nem fut le az útról, se jobbra, se balra, ahol a kocsi nem tud menni, nem, ő csak szalad az úton tovább. Ez is teljesen igaz, meg szokott történni, és tényleg annyi helyre el lehetne futni gyalog, de nem, olyan helyen futunk, ahol az autó is tud haladni. Mária üzenete, mindenki tud kamiont és helikoptert vezetni. Amúgy honnan tudjuk, hogy nem? Szerintem egyszer ki kéne próbálni, és lehet, hogy menne. Ki tudja. Attila pedig azt írja, a repülővel vagy űrhajóval mennek, és mindenféle lehulló sziklákat vagy aszteroidákat kikerülve, lavírozva közöttük, természetesen ezt sem találja el úgy, hogy ott helyben szétrobbalhasson. Hát nem. Ezért nagyon jók a pilóták, mert kikerülnek mindent, amit látnak, hogy érkezik. Teljesen függetlenül attól, hogy az űrben repülnek-e, és hát mondjuk ott abban bízhatunk, hogy az űrhajó ki tudja számolni a megfelelő pályát, és az autó vagy a robotpilóta segít a vezetésben. Amikor a horrorfilmekben találnak egy kínzókamrát, és elkezdik nézegetni a kénseket, láncokat, ahelyett, hogy menekülnének, ezt Olga érte nekünk, és tényleg ez szokott történni, hogy ők jól szétnéznek ott, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát itt lehet, hogy gáz lesz. Nem? Ők maradnak. És maradjanak önök is, mert hamarosan visszajön a Cegléd hangja, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Ceglédrádió.

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Már ismerős lehet ez a téma, tehát korábban foglalkoztunk már veled, de ebben a műsorban új válaszok érkeznek, és lehet, hogy még egy műsorban fognak új válaszok érkezni, annyi válaszunk van szerencsére, hogy lehet, hogy egy harmadik adást is megél majd ez a műsor, úgyhogy mindenképpen figyeljenek azok is, akik nem férnek bele ma, mert folytatódik majd a műsor nem holnap, hanem egy másik napon. Viszont, akik még beleférnek, azok nem más, mint például Nóra. A főhős ártatlan feleségét, leányát vagy jó édesanyját elrabolják és leragasztják a száját. Ez pontosan így szokott történni, és tényleg egy filmes klisé. Azt írja I. Robertné nekünk, hogy mikor reggel boldogan összebújnak a szerelmesek az ágyban, de senki nem kócos vagy csipás, és a szájuk sem büdös, ugyanúgy néznek ki, mint ahogy lefeküdtek, vagy még jobban is, ezt csak én tettem hozzá, de teljesen igaz. Zsuzsa azt írja, a rossz mindig elmesél az élettörténetét, hogy megértsük, miért rossz. Amikor a nyomozó rájön egy fontos kapcsolódó dologra, de csak azért tudhatja, mert elolvasta a forgatókönyvet. Jó, hát az, hogy olvastak-e forgatókönyvet, azért egy jó filmben nem derül ki, hogy ezért jött rá valamire a kedves nyomozó, hiszen karakterben van, ő nem olvashat forgatókönyvet, de egyébként tetszik az írás, köszönöm. Éva azt írja, hogy gagyi romantikus filmek végén mindig futnak valami közlekedési eszköz, főleg repülő után. Ez igaz, meg szokott történni, mert az annyira drámai. Ilona, a rendőrnek mindig van egy családja, felesége, akiktől elvált, és a társát pedig megölték, és ezt nem tudja feldolgozni. De innek sokan vesztenek el társat, ez valóban így van. Dóri üzenete, menekülés közben beülnek egy autóba, persze annak kell vezetni, aki nem tud, és megtanulja úgy, hogy most beindítod, gáz, így egyes berakod, és már vezet is. Én meg még mindig a pedálok sorrendjén agyalok. Igen, hát ez megtörténik, főleg ha valaki még nem rutinos vezető, de ez így szokott lenni. A számítógépnek és egyéb kütyüknek pittyegő, ciripelő hangja van, akkor is, ha senki nem nyúl éppen hozzájuk. Közben mindenféle lámpák villognak értelmetlenül a háttérben, ezt Attila írja meg nekünk, és tulajdonképpen igaza van, sőt, hogyha valami régebbi filmet nézünk, mondjuk ahol az űrben is utaznak, akkor nagyon vicces megnézni, hogy milyennek képzelték a múltban, hogy milyen lesz a jövő, és hogy hogy néznek ki mondjuk egy irányítópult egy űrhajóban például. Szerintem nagyon viccesek az a sok villózó nagy gomb, amit most már nyilván a lehető legkisebb méretben meg tudnának oldani, az a jelenünkben is, de ez mégis a jövő próbál lenni, szóval igen, csak érdekes. Aztán Anna Mária azt írja, hogy soha senkinek sincs táskája. Ez tipikusan női megfigyelés, ez nekem még nem tűnt fel, de lehet, hogy tényleg így van belegondolva, úgyhogy ezt majd figyelni fogom innentől kezdve. Levente azt írja, hogy rengeteg van, de a legbosszantóbb, hogy még mindig alkalmazzák ezeket a kliséket. Hát igen, sajnos igen, de azt pont mondtam az előző blokk valamelyikében, hogy azért próbálnak már viccesen reagálni sokszor az ilyen klisékre, és máshogy alakítják, mint ahogy lenni szokott, pont azért, hogy meglepjék a nézőt ezzel. Behozzák a klisét, ismerősítnek tűnik, de mégis más a vége, azért hát boldogabbak a nézők. Társaságot kaptunk, ez pedig Ferenc írta nekünk, és tényleg mindig így fogalmaznak. Én meg már direkt ezt szoktam mondani, hogy ha érkezik valaki hozzánk, vagy ilyesmi, bedobom ezt, hogy társaságot kapunk, és akkor én is egy filmes klisévé változok. Kedves hallgatók, még egy blokkunk hátra van, úgyhogy tartsanak velünk abban is, hallgassuk meg az utolsó üzeneteket, amik ma beleférnek, és mondom, lesz még folytatása ennek a témának, úgyhogy senki ne aggódjon, ha nem fér bele. Cegléd Rádió. 92.5.

Kedves hallgatók, végéhez közelít a mai Ceglét hangja. A kérdésünk ez volt: melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál, de nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy ismerős üzenetekkel kezdtünk, aztán jöttek az új üzenetek. Annyi új üzenet van, hogy annak a végére sem érünk, úgyhogy majd a következő adásban, amikor ezzel a témával foglalkozunk, folytatjuk. Szóval senki ne aggódjon, hogyha nem fér bele, de nem is húzom az időt tovább, mert már is itt van Boglárka e-mailje. Azt, hogy a filmes klisék szerint kétféle nő létezik. Egy, aki egyből bebújik az ágyba, kettő, aki jégtömb és csak a munka számít, és persze csak a férfi főhős tudja megolvasztani. Ja, és persze hány filmnél van az, hogy előbb van meg az aktus, majd utána rájönnek, hogy amúgy szerelmesek is. Az egyetemistáknak meg nyilván mindig csak a buli számít, az anyukák csak kimerültek és túlhajszoltak lehetnek, az apák meg miért is vennének részt a nevelésben, hiszen valami multinál aktakukacok és a kinevezése gyúrnak, az osztály üdvöskéjéből lesz a legunalmasabb ember, egy lélegzetvétellel leúsznak ki tudja mennyi távot. Rengeteg klisé, köszönjük szépen Boginak, már is megyünk tovább Jánossal. Ratatatata, pif, puf, csicsa, dir, dur, és 20 ellenséget megöl a főszereplő, aki egyébként egy karcolással, vagy inkább anélkül megúszza. Teljesen igaz, visszatérő motívum. László azt írja, a gonosz a végén mindig felülkerekedik, és mond egy monológot, és közben jön, hogy így már visszavághasson a főhős, aki addig összeszedte magát félholt állapotából, illetve elért egy fegyvert a földön, sose lövi le egyből, gondolkodás nélkül, mert akkor vége lenne, a rossz győzött volna. Igen, teljesen igaz. A filmekben, ezt Erika írja, minden nagyon szép, nagyon csúnya, nagyon gazdag, nagyon szegény, nagyon beteg, nagyon fit, nagyon okos, nagyon buta, nagyon jó, nagyon rossz, nagyon kedves, nagyon görény. Semmi sem átlagos. Hát igen, ezt viszont már mondtam az elején, hogy szerintem ez azért van, mert egy átlagos dologról nem készülne se sorozat, se film, úgyhogy ha valaki egy kirívóan gonosz karakter, akkor arról érdemes filmet csinálni. Nem tudom, hogy a valóság alapú történetekről van-e szó, de igen, hát erre kapjuk fel a fejünket. Még van néhány üzenetünk, ami belefér, ha jól látom, talán kettő. Mónika körömcipőben és kiskosztümben mosogat és főz az anyuka. Hát igen, ez így szokott menni, szerintem a magyarok is lassan hozzászoknak, csak nehogy az legyen a vége, hogy mi is körömcipőben és kiskosztümben kezdünk majd mosogatni és főzni, nem én, de mondjuk a hölgyek. És az utolsó üzenet mára, Krisztináé. A 20-25 éves rendőrnők tűsarkóban rohannak a rossz fiúk után, persze egyik csaj sem duci, pattanásos, mindig jó a hajuk, sminkjük, és a legutolsó divat szerint öltözködnek. Igen, ez is meg szokott történni, nem csak a rendőröknél, szinte minden kategóriában, szerintem az orvosok is mindig szépek és csinosak, meg hát bármilyen szereplő, a háziasszony is. Nincsen túlhajszolva, nincs az, hogy fáradtan kell föl karikás szemekkel, nincs belőve a haja, hanem mindig mindenki jól néz ki, de ez már csak így szokás Hollywoodban, és azért ne felejtsük el, hogy egy-két újító filmben azért most már rengetegen híres színésznők is jelennek meg smink nélkül, és próbálnak kicsit újat mutatni, meg kicsit inkább önmaguk lenni, de ez azért a ritkább, a hollywoodi filmekben nem ez a módi. Kedves hallgatók, köszönjük a megtisztelő üzeneteket, és hogy ennyire sokat írtak. Hamarosan újra feltesszük ezt a kérdést, de nem holnap. Holnap majd egy újabb adással jövünk, és egy másik témával. Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált.

0: Titatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg már most remek hétvégét. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal, a jól megszokott módon. A jó reggelt szerint mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Ray Dalton All We Got című közös ismerősét, maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható.
3: Az időjárásról.
6: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Cegléd elindult, és folytatódik. Milyen meglepő, ugye, hogy a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, és persze a megszokott reggeli rovatokkal, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, és elárulom majd azt is, hogy mit üzenek már a csillagok. 9 óra után pedig az elmúlt napokkal foglalkozunk rendőrség szempontból, jön majd egy beszélgetés. Most meg Lady Gaga énekel, ez itt már is a The Dead Dance.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a Jó reggelt Ceglédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán természetesen visszatérek majd az önök kedvenc dalaival. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítást nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvény Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható.
1: Az időjárásról.
2: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig, utána jön Becker Betű, utána pedig Vörös Nándi, most meg érkezik Jennifer Lopez felvétele 2002-ből, aztán én vissza a programokat ajánlok majd, és szólok arról is, hogy milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglid!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket ma 10 órára a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzásra. A helyszín az első és második világháborús emlékműgye a Széchenyi úton található. Tehát még egyszer, ma 10 órától a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzás lesz az első és második világháborús emlékműnél. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzetel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják felük a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhő képződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Bergfotókon keresztül a magyar mozgógép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható.
3: Az időjárásról.
7: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
0: A

0: Itt velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli műszakot a Jó Reggelt Ceglédel, a Ceglédiek kedvenceivel folytatjuk azonnal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu felület és a nemzetisport.hu oldal. Tartsanak ezért is velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. A magyar blues legendája Deák Bill Gyula több mint fél évszázad áll színpadon, de a mai napig ugyanazzal a szenvedéllyel és energiával énekel, mint a pályája kezdetén. Bár az idő múlását ő maga is érzi, és a teste olykor már jelez, a közönség szeretete minden nehézségen átsegíti. Az énekes őszintén beszélt arról, hogy fizikailag már nem mindig könnyű számára a fellépés, különösen a tért fájdalmai miatt, de eszébe sem jut visszavonulni. Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, meg tornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen, nagyon szeretek, még mindig énekelni kezdtem a borsnak Deák Bill Gyula, aki már leginkább ülve énekel a színpadon. Az elmúlt időszak azonban lelkileg is nagyon nehéz volt számára, hiszen tavaly elveszítette imádott feleségét, a gyász fájdalma a mai napig ott él benne. Voltak problémák, nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai, nagyon szépen éltünk együtt, mondta meghatottan. Bár vérében van az előadó művészet, minden apró mozzanat a fellépések előtti izgalom még most is ugyanúgy ott motoszkál benne. Szokott lenni egy pici druk, persze, mindenkiben van egy egészséges izgalom, szeretem ezt az egészet, szeretem a közönséget, mondta Gyula, mármint Deák Bill Gyula, aki elárulta, idén sem fog unatkozni, leginkább az ősz lesz zsúfolt a számára, számos koncerttel és nagy szabású fellépéssel készül. Megyek majd a Szigetre, Bródi koncertjére, és ősszel pedig jön a nagy rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenci György és Keresztes Ildikó is. Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lóberdezső városi sportcsarnokban, az Új Szegedi sportcsarnokban és Szombathelyen az Agora művelődési és sportházban is. Mindenkit ölelek és várok a koncertjeimre, árulta el lelkesen. Deák Bill Gyulával is foglalkozik, tehát a borsonline.hu oldal. Azaz egy baj van, hogy nagyon ritkán, sajnos, de most legalább írtak róla. Megrázó vallomást tett, maradunk a borsonline.hu oldalnál, a mindössze 24 éves hazai rapper, aki komoly alkohol problémákkal küzd. Német Vini, mondjuk én nem ismerem őt, de biztos sok Német Vini rajongó van, az Ázsia Express tárja és K. Kevin kanapé lakója sokkolta a rajongókat, amikor elárulta, súlyos májbetegsége miatt 2 hónapos teljes abszinenciára kényszerült. Bár az élete forgott kockán, a legfrissebb hírek szerint a horrorisztikus diagnózis sem volt elég nagy lecke számára. A kényszer pihenő után szinte azonnal visszatért a romboló életvitelhez, nem tanulva a korábbi partnere, Ádám Szofi, azaz nem az a lány Szofi példájából sem. A drámai fordulatról a zenész egy őszinte beszélgetés során rántotta le a leplet. Bár a Marics Petivel közös Józanok című slágerében ironikus módon pont arról énekel, hogy a spanokkal való közös berugásuk után mindig jön a be nem tartott ígéret a leállásra, a valóságban ez már rég nem csak duma vagy jópofa dalszöveg volt. Vini elképesztő őszinteséggel vallott arról, hogy hiába voltak ígéretek nála, sokáig a függőség diktált egészen addig, amíg a szervezete végleg be nem mondta a szolgálatot. Van ígéret amúgy, de alapjáraton, hogyha már nagyon úgy érzem, akkor nincs. Nekem amúgy volt egy májbetegségem, ami 2 hónapja javult meg. Van ez a GOT érzék, aminek maximum 50-nek kellene lennie, na nekem 550 volt. Már majdnem besárgultam, és tényleg nagyon rosszul voltam, nem bírtam inni sem. Megittem egy korty piát, és egyből kijött. A mindennapokban is nagyon rosszul voltam, aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy ez a baj. 2 hónapig szednem kell egy gyógyszereket, odafigyelni magamra, csak vizet inni és pihennem is kellett, mesélte a rapper, aki a normális laborérték 10-szeresét produkálva konkrétan az életével játszott. Hát ha valaki ismeri Német Vinit, akkor tudja, hogy miről van szó, és ha valaki ismeri őt, akkor nagy valószínűséggel a borsonline.hu oldalra is rákattam majd, hiszen ezzel a történettel is foglalkozik részletesebben ez a felület. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Let's get down to business.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktok Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Interjút adott a lapnak Jonathan Lacott, Franciaország-Magyarországi nagykövete. A futballrajongó diplomata beszélt többek között a Puskás Arénában szombaton rendezendő PSG Arsenal BL döntőről, a közelgő futballvilágbajnokságról, valamint Budapest vonzerejéről is. Lacott azt mondta, nem volt meglepő a Paris Saint-Germain döntőbe jutása, s már tavaly az Inter 5-0-ás legyőzése után bejelöltem a naptárba május 30-át. Most a világbajnokság évében pedig csak jó előjel lehet egy francia együttes döntőbe jutása a legnagyobb európai futballversenyben. Ami az esélyeket illeti, a diplomata szerint a Paris Saint-Germainnek több tapasztalata van az európai porondon, és ez meghatározó lehet. Jonathan Lacottal is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságban is. Sorozatban harmadszor lett az idén legjobb játékvezetője a lapnál, a sportoldalnál, meg az újságnál is nyilván Bognár Tamás, aki az interjúban beszél többek között a VAR-ról, a nemzeti sport osztályzatairól, a fiatal bírókról, valamint a közelgő világbajnokságról is. A 47 éves futballbíró elmondta, minél ismertebbek és tapasztaltabbak vagyunk, annál zökkenőmentesebben irányítjuk a mérkőzést. Egyszerűen jobban hisznek nekünk a játékosok, könnyebben elfogadják még az esetleges hibáinkat is, mint mondjuk egy fiatalabb kollégától. De ezt a tekintélyt nem adják ingyen, hosszú évek munkájával kell kivívni. Saját értékelése szerint a legutóbbi idénnyel nem lehet elégedetlen, de elégedett sem. Bognár Tamás játékvezetővel is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Németh Hunor, az MTK 19 éves középpályása a legutóbbi idényt az FC Köbenhán kölcsönjátékosaként töltötte a kékfehéreknél, s 29 mérkőzése 4 gólt és 4 gólpassz jegyzett. A lapnak azt nyilatkozta, nagyon jó volt ez az év az MTK-nál, mivel felnőtt játékossá váltam. Ahogy telt az idő, meccsről meccsre nőttem bele a felnőtt futballba, és szerintem ez a teljesítményemen is megmutatkozott. Talán ez a legpozitívabb, amit magammal viszek. Az NB1-ről úgy vélekedett, az, hogy az Eto a Ferencváros egyeduralmát megtörve bajnok lett, jelzi, egyes csapatok felnőttek a nemzetközi szintre. Ami a folytatást illeti, csak az biztos, hogy 2030-ig él a szerződése az FC Köbenhánnál. Németh Hunorral is beszélgetett az újságíró, tehát foglalkozik vele a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió.

0: Íz.
1: Itt a 92-5-ön, kedves hallgatók, most reklámok jönnek, utána a Fishinfok, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a

0: Tartoptika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvény Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgógép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható.
3: Az időjárásról.
4: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről.
5: Lendületes, változatos zenék.
3: Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket ma 10 órára a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzásra. A helyszín az első és második világháborús emlékmű, ugye a Széchenyi úton található. Tehát még egyszer ma 10 órától a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzás lesz az első és második világháborús emlékműnél. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklete az északi középhegység térségében, és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhőképződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai Jóreggelt harmadik 60 perce. A hírek után azonnal a csodálatos Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jóreggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos nyári idő lesz. Gyermekek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeket tártak fel több vidéki gyermekotthonban. Fokozott a rendőri jelenlét Budapesten a BL döntő miatt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter tájékoztatott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűzakcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 csongrád-csanádi és Békés megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatást. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságuk az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Fokozott rendőri ellenőrzés kezdődött Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi bajnokok ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. Már a mai lapszám sem jelent meg, a 153 éves újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ami miatt jelenleg teljesíthetetlen mandátumot kapott a lap tulajdonosa. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is.
3: Az időjárásról.
8: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható eső nélkül. Gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, hab, könnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez itt a reggeli műszak, a Jó Reggelt Ceglét a Ceglét Rádióban. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt! Jó

0: Napi horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Vigyázz, hogy mit lépsz ma, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma, miközben az elméd magasan szárnyal, gondolataid, ötleteid egyre csak záporoznak, úgy érzed, hogy gúzsba köt a rög valóság, vagy egy kapcsolatod, melyben képtelen vagy megújulni. Lehet, hogy szükséged lenne egy kis térre, hogy meg tud fogalmazni önmagad számára, hogy mit is akarsz. Tedd meg, szakadj el a mindennapoktól legalább egy kicsit. Bika, a mai napnak így vagy úgy, de tartós hatása lesz a jövődre, így légy óvatos, amikor egy váratlan helyzet, vagy egy váratlanul betoppanó személy át akarja írni a programodat. Tarts kontroll alatt a dolgokat, és annak, aki ezt meg akarja torpedozni, mondj egy szép, kövér és érthető nemet. Ikrek, amikor sérelem ér bennünket, zsigeri reakció, hogy mindezt meg szeretnénk torolni. Ma veled is megtörténhet, hogy valaki megbánt, vagy megpróbál kellemetlen helyzetbe hozni, de ne engedj az ösztöneidnek. Hidd el, többre mész azzal, ha nem reagálsz az ügyre semmit, csak mosolyogj, és rázd le magadról a dolgot. Rák, ma ne lepődj meg, ha nem minden alakul pontosan úgy, ahogyan azt előre eltervezted. Egy váratlan esemény, vagy egy személy felbukkanása ugyanis megzavarhatja a jól eltervezett programodat. Légy rugalmas, mert valószínűleg mindennek pontosan úgy kell történnie, ahogy ma megesik. Ma sorsod irányít téged. Megérted hamar. Oroszlán, ne hagyd ma, hogy mások problémái kivetüljenek rád. Törődj ma elsősorban önmagaddal, a regenerálódással, és ha úgy tetszik, vegyél ki szabadságot mindenki mással kapcsolatban. Aki pedig megpróbál áttörni a tűzhaladon, azt tilts ki egy időre. Neked is kell egy kis én idő. Szűz, ma egy váratlan esemény vagy találkozás felboríthatja a szépen elrendezett és tervezett napi rendedet, és lehet, hogy azt gondolod, pont a te bosszantásodra alakultak így az események. Ez biztosan nincs így. Fogadd el, hogy az élet néha szolgál olyan meglepetésekkel is, melyek nagyon nincsenek ínyünkre. Az a legjobb, ha hamar túllépsz ezen is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy új perspektívára lehet szükséged, ha meg akarsz oldani egy váratlan helyzetet, vagy egy hirtelen bekövetkező eseményre szeretnél reagálni. Talán mindez nem fog mindenkinek egyformán tetszeni a környezetedben, de idővel talán ők is belátják, hogy helyesen cselekedtél. A szíved és az eszed is legyen ma a helyén. Skorpió, talán túl sokat foglalkoztál az utóbbi időben a körülötted meglévő problémákkal, és túl kevés figyelmet fordítottál arra, ami szép és jó a világban. Igyekezz ma egy új szűrőn keresztül szemlélni a környezetedet. Nézz úgy a pohárra, hogy azt lásd meg, félig tele van. Keresd a jót és boldogabb leszel tőle. Nyilas, lehet, hogy ma úgy érzed magadat majd, mintha izzó parázson kellene futnod, és minden azon múlik majd, hogy időben átérsz-e a forró területen. A kérdés már csak az, hogy miért is kellene ezt az utat járnod, amikor mellette van egy csendes kis ösvény is, sokkal kellemesebb körülményekkel. Válaszd inkább azt most. Bak, ma homokszem kerülhet a gépezetbe, amelyet magad körül működtetsz, ami jelenthet egy váratlan meghibásodást, de akár azt is, hogy valaki hirtelen bejelentkezik, vagy akár betoppan hozzád, és neked át kell szervezned miatt az egész napodat is. Ne esj pánikba. Ez is csak egy megoldandó feladat. Vízöntő. Ma egy hirtelen ötlettől vezérelve olyan dolgot tehetsz, amely rád nem túlságosan jellemző, és az is elképzelhető, hogy a meggondolatlanságodnak ára lesz. Emiatt azonban nem érdemes túlságosan aggódnod. Bárkivel előfordulhat az ilyesmi, éppen ettől vagyunk emberek. Majd helyrehozod később, ha netán hibáztál. És végül halak. Igyekezz ma kerülni azokat az embereket, akiknek közös jellemzője, hogy ahogyan csak lehet, energiát szívnak el előled vagy belőled. Ők azok, akiknek a jelenlétében mindig hamar elfáradsz, és még az agyad is tompa lesz. Meglátod, hogy pár nap szünet kell csak, és feltöltődnek a raktárait, csak aztán elneherdált rájuk megint. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter tájékoztatott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 csongrád-csanádi és békés-megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatást. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságuk az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Fokozott rendőri ellenőrzés kezdődött Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. Már a mai lapszám sem jelent meg, a 153 éves újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ami miatt jelenleg teljesíthetetlen mandátumot kapott a lap tulajdonosa. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is.
1: Az időjárásról.
0: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható eső nélkül. Gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Gyors ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok. Reklámok után a jó reggelt Ceglédet folytatjuk többek között Niával, itt lesz velünk a Well Hello, Ray Dalton, és ha időnk engedi, akkor Berecki Zoltán is, na meg én is. Itt leszek, énekelni ugyan nem fogok, de programokat mindenképpen ajánlok, és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket ma 10 órára a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzásra. A helyszín az első és második világháborús emlékműgye a Széchenyi úton található. Tehát még egyszer ma 10 órától a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzás lesz az első és második világháborús emlékműnél. Szeretettel várja a könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Hallgatok pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néha viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhő képződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő nap.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy melyik dallal indul a mai reggeli műszak, a Jó reggelt Szeglit című műsor utolsó 60 perce. A hírek után azonnal ez a sláger szól, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Szeglidet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
7: Napos nyári idő lesz. Orosz drón csapódott be egy romániai panelbe, ketten megsérültek. Kikérte a tantestületek véleményét az oktatási miniszter az iskolaigazgatói pályázatokról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűzütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Románia 650 kilométeren határos Ukrajnával, amióta az oroszok támadják a Duna túloldalán lévő kikötőket, 28 alkalommal sértették meg a román légteret. Most először okozott személyi sérülést egy becsapódott orosz drón. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kálmán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. Fokozott a rendőri ellenőrzés Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
3: Az időjárásról.
7: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, eső nélkül, gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal itt a 92-től, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, ezért is tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom! Egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is jön egy dialógus, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül. Most a riporter Becker Betty.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, nem maradunk ám természetesen rendőrségi hírek, rendőrségi összefoglaló nélkül. Egy kicsit megcsúsztunk, de és amit én megcsúsztam, de itt vagyunk most már a telefonvonal túlsó végén. Karasz Csaba, szervusz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és köszönöm a türelmedet, mert hogy van miről beszámolni bőven.
8: Szervusz, köszöntöm a rádió hallgatóit, és igen, örülök, hogy a héten azért ez nem maradt el ez a rádiós műsor, mert tényleg úgy, ahogy mondod, nagyon sok mindenről tudunk beszámolni.
7: Kezdjük a balesetekkel. Sok volt, de talán azzal, bocsánat, rövidebben végzünk. Nem, azt mondanám, azt nem mondom, hogy túl változatos képet mutat, inkább a számok növekednek, ugye?
8: Így van. 7 balesetnél kellett a kollégáknak intézkedni az elmúlt héten. Ebből kiemelném, hogy 5 anyagi káros baleset volt, 2 olyan baleset volt, ahol viszont sérülés is keletkezett, egy súlyos és egy könnyű, és mind a kettőnél külön kiemelném azt, hogy itt személygépkocsi kerékpárral, illetve személygépkocsi elektromos kerékpárral ütközött. Mind a két esetben a személygépkocsi figyelmetlensége, illetve a jelzőtábla utasnak figyelmen kívül hagyása volt az, ami a baleset okaként szerepel, és hát persze a közúti ilyen atrocitásokban a legsérülékenyebbek a kerékpárosok, az elektromos kerékpárosok, vagy akár a rollerosok, motorosok, ilyenkor mindig ők sérülnek, most is így történt.
7: És akkor megint csak felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy ha más nem, ha már nem biztos, hogy tudunk figyelni, akkor legalább a megfelelő eszközökkel védekezzünk, védőfelszereléssel, hogy minimálisra csökkentsük a sérülések kis újságát.
8: Feltétlenül, és ami érdekesség, hogy nagyon ritka az, amikor gépkocsi ütközésről kell egy balesetben beszámolni, tehát több az kettőnél több, ezeket azért legalább kell hozzá. Megint volt, mint hogy a múlt héten is beszámoltunk, hogy 3 gépkocsi ütközött egymással, abszolút figyelmetlenség miatt egy kereszteződésben. Mind a 3 gépkocsiban csak anyagi kár keletkezett, tehát itt nem sérült meg senki. Csak érdekes, hogy most egymás után 2 héten belül 2 olyan esemény volt, ahol így 3 gépkocsi ütközése volt.
7: Hát biztos nem segített azért ez a kárnikula sem, ami most hirtelen, bármennyire is számítottunk rá, akkor is hirtelen csapott le az országra, és nem nagyon segíti az emberek figyelmének fenntartását, maradjunk annyiban.
8: Így meg az orvos meteorológiai szempontból is előző időszak azért kedvező. Látszik is az úton egyébként, idegesek az emberek, ingerültebbek, a figyelem is kevésbé tud fókuszálni az adott közlekedési helyzetre, csapongva vezetnek, és bizony az autó sem úgy néz szét, mint ahogy máskor szét nézne. Akár az én magam példája is, hogy én is megyek és tényleg figyelek az úton, meg nem is megyek gyorsan, tehát megfelelően megyek az úton, és utolsó pillanatban vettem a út és észre egy a gyalogos átkörén elinduló gyalogost. Egy pillanat alatt észre is vettem, hogy ott van. Aztán utána megláttam, persze azonnal fékeztem, tehát nem volt belőle probléma, csak én magam is azt hittem, hogy ezt látni fogom, és nem tudom, nem vettem észre. Tehát nagyon kell figyelni. És nagyon fontos, hogy milyen sebességgel közlekedjünk, mert alacsonyabb sebességnél így kisebb, hogy mondjam, a reakció megnövelésével is még mindig nem tudjuk reagálni ezeket a helyzeteket, mint ha gyorsabban megy az ember.
7: Hát arra már nem is beszélve, hogy az ütközés is talán kisebb sérülésekkel,
8: károkot,
7: vagy kisebb károkkal jár adott esetben. No, de hát nem is kell hozzá meleg, és a hűvös szobában is történhetnek, hát nem is balesetek, hanem hát olyan dolgok, amik megkárosítanak bennünket, akkor menjünk is tovább. Ugye ott hagytuk abba a múltkor kb., hogy nagyon friss hírről számoltál be, méghozzá az úgynevezett, most már mindenki így hívja, unokázós csalás újabb megjelenéséről a térségben, a városban, és sajnos ez úgy tűnik, hogy ez valóban megtörtént, megjelent.
8: Sajnos igen, tehát ahogy beszéltünk róla, ez olyan fél kettő körül időpontban volt, nagyon friss volt az információ. Utána azért egy óra múlva nagyjából a Bertirsa közelében egy idős hölgyet felhívtak a politikai elkövetők, és ott a hölgy elhitte azt, amit neki mondtak, hogy a rendőrség úgy kezeli az ügyet, hogy egy nejlontatyóba rakja ki a házatlanból összes készpénzt és aranyat, és kb. 5-5,5 millió forint értékben rakott ki készpénzeket egy nejlontatyóban a kerítésre a néni, és így vitték az elkövetők. Tehát itt azért több kérdés felmerül. Számomra az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy egyrészt az, hogy a szerencsétlen sérülnek elviszik a megtakarított pénzét, másik az, hogy Magyarországon most még mindig vannak olyan, akik elhiszik, hogy egy normális rendőri eljárás, mert úgy működik, hogy kettő tacskóba a pénzt a rendőrnek, és azt majd elviszi. Tehát ez ránk nézve is egy kicsit sértő, tehát mi nem így dolgozunk, és nem így tevékenykedünk. És ennek az ok most jelenleg is az volt, hogy elkerték ezt a bűncselekményt. Visszatérő jelleggel látjuk, hogy több helyen is volt már hasonló jellegű elkövetés, tehát úgy néz ki, hogy ez a csoport ez jó tevékenykedik, szerzetet tevékenykedik Magyarországon. Remélhetőleg előbb-utóbb lesz annyi információ, sikerül őket is majd lekapcsolni.
7: És mi is nagyon sokat tudunk segíteni, hogyha nem dőlünk be nekik, mert akkor nem, hogyha nem lesz kitől kérni, és mit kérni, akkor már sokkal egyszerűbben eltűnhetnek ők is.
8: Igen, tehát nagyon sokszor én is olvasom a különböző interneten megjelenő híreket, és látom rá a közleményt, meg amit írnak az állampolgárok, és rengetegen osztják, hogy a rendőrségnek mit kéne és hogy kéne csinálnia. Ugyanakkor azt felszerinti mindenkinek a figyelmét, hogy a nyomozás, a klasszikus nyomozás is úgy megy, hogy az a gyűjtéssel, tanúkutatással, tehát akkor tud a rendőr eredményesen nyomozni, ha a tanúk, vagy a bűncselekményt más személyek esetleg valamilyen jelzést, vagy egyáltalán információt szolgáltatnak a nyomozóhatóságok felé. És kiemelném, hogy most egymás után több gépkocsi föltörés történt a városban. A gépkocsikat nem zárt garázsban törik föl, hanem kint nyílt területen az utcán törik fel az autókat, és persze mindenki okos, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni, de ezek az elkövetők nyugodtan mondhatjuk, hogy nem repülővel vagy helikopterrel érkeznek a helyszínre, tehát ők járják az utcát, és senkitől nem kapunk információt, hogy esetleg látott volna a környéken gyanús személyeket, egy személyleírást, vagy akár egy ingatlanok a kamera felvételén látják, hogy elmegy. Ilyenek is szoktuk látni, hogy fölraknak ilyen felvételt. Úgyhogy én ahelyett inkább beírnak, ahelyett azt várnánk, hogy segítsék a munkánkat, és szolgáltassa nekünk információkat, amiből el tudunk indulni. Mert ezeket az elkövetőket nem hiszem, hogy annyira sok elkövető van, mert általában az ilyen tucatjelű bűncselekményt, az mindig egy elkövetői kör, szűk kör követi el. Ezeket minél hamarabb le tudjuk kapcsolni, akkor megelőzzük azt, hogy ilyen vandál és az állampolgárokat tényleg felzakadó módon törnek fel gépkocsik a közterületen.
7: Egyébként tényleg most csak mondod ezt a szót, hogy vandál, engem az döbbentett meg egy mai posztban, lehet, hogy ugyanazt láttuk, hogy feltörtek egy autót, amiben tényleg semmi érték nincs. Hát írta a tulajdonos, hogy gyakorlatilag direkt okosan, belőre látóan soha nem hagy benne semmit az ég a tejvilágon, tehát nem is érti, hogy miért volt szándékában bárkinek is betörni az ablakot, és utána semmit nem csinálni, mert ez a vandalizmuson abszolút kívül semmire nem volt jó.
8: Abszolút, így van, és látszik, hogy ez egy kimondottan, szinte az összes gépkocsi földesben most keletkezett, ez mind ilyen jellegű, nem készülne az elkövető, hanem ott a helyszínen vesz fel egy követ. És kérném az emberek figyelmét arra is, hogy ha látnak olyat, akinek a kezében kőr van kint közteleben, mondjuk itt egy kilós betondarab volt éppen, amit dobott az ablakon, akkor jelezzék már felénk. De például volt olyan is, amikor korábban egyik állampolgár, látok ilyen nyomorosak, mindenkinél ott van egy mobiltelefon. Nagyon gyorsan csinált egy rövidke kis videófelvételt erről a személyről, és nagyon jó volt, egy súlyos bűncselekmény sorozatnak az elkövetőit tudtuk így felderíteni és elfogni, hiszen a felvétel alapján azonnal tudták a kollégák azonosítani, hiszen majdnem minden elkövetőt, és ezt nyugodtan mondom, minden elkövetőt személy szerint ismernek a kollégáim, hiszen intézkednek éjjel-nappal, most is kint vannak közterületen, de nyilván kicsavazni csak annak, hogy a rendőrtől előtt követik el a bűncselekményt, a kollégáim azok általában később szoktak a helyszínre érni, nem pedig a bűncselekménykor, ugyanakkor meg lehet az, hogy egy állampolgár például látja az eseményt, vagy látja előtte az eseményt, hogy miért elkövető, és ilyenkor ezek az információk meg nagyon jól jön, és azonnal tudunk ilyenkor intézkedni. És az azonnaliban ott kiemelném például azt is, hogy a héten volt egy olyan nagyon súlyos bűncselekményről beszélünk, egy rablásról beszélünk, lássuk minősített rablásról. Dánce Miklós környékén egy idős hölgytől vesznek el egy szatyrot, de a frissen felvett pénze volt, a postából vette fel a pénzt, több mint 170 ezer forint értékben használ a készpénz, és azt az elkövető ezt kitért az idős hölgy kezéből. Rablás miatt folyik az eljárás, klasszikus nyomozás volt, nem ismertük az elkövetőt, tehát ismeretlen volt, nem volt korábban ráadásul bűncselekménye, de a sok információ, amit sikerült összegyűjteni, és a kameraképek alapján, amit sikerült vele kapcsolatban összeszedni, sikerült őt nagyon gyorsan elfogni, olyan szinten, hogy az elkövetést követő második nappal, a mai napon már büntetőeljárást be is helyeztük, és a Szegedi Járási Bíróság gyorsított eljárásban el is ítélte ezt az elkövetőt. Úgyhogy ez az, ami sikerre visz, ez a legjobb bűnmegelőzés, hogy az elkövetőket sikerül elfogni és elítélni minél gyorsabban.
7: Erről jut eszembe, vagy nem erről, hanem még az előzőről jut eszembe. Most egyébként tényleg ezen nem is gondolkodtam még el, a gépkocsi feltörések, kilátott mármit is, és egyéb, hogy ráadásul ez, amit én láttam, egy olyan környéken volt, ahol hát tudva levő, hogy a kábítószer halmozottabban van jelen. Láttok összefüggést egyébként a kábítószer elterjedése, és az ilyen nem kifejezetten rablás, tolvajlás, lopás, hanem vandalizmus miatt elkövetett rongálások között, magyarán nőtte a kábítószer.
8: Nem titok, hogy ilyen esetben, amikor ilyen indokatlan vandál, erőszakos, vagyarányi bűncselekmények vannak, mint mondjuk most a gépkocsi feltörések, már erről beszéltünk. Ilyenkor minden esetben, hogyha megvan az elkövető, vagy bejutunk egy olyan körbe, akik gyanúsítottak a bűncselekmény elkövetésével, vizsgáljuk a kábítószer fogyasztást is. Tehát ilyenkor megtesszük a lépéseket, veszünk mintákat, mindent, amit el szakértőt rendelünk ki. Sőt, mi több, hogy már volt arra is példa, amikor tudtuk bizonyítani az ok-okozati összefüggést, akkor gyakorlatilag így már a vajonai bűncselekményeknél már felhasználtuk a kábítószer megszerzése érdekében elkezdett vajonai bűncselekményre vonatkozó külön szabályokat, és így már egy kicsit azért, hogy mondjam, jobban is, meg súlyosabban is minősülhetnek egyes cselekmények, így elérjük azt, hogy az elkezdőt sikerül hosszabb távra kivonni a forgalomba.
7: És még egy témát ne felejtsünk el, mert hogy ez örök sláger, legalábbis már évek óta sláger. Hogyan vásárolunk mostanában online? Most mintha egy kicsit csöndesebb lenne ez a téma, vagy de csak én nem figyeltem.
8: Sajnos nem csöndesebb.
7: Csodában.
8: Jó lett volna, ha azt mondanám, hogy igen, csöndesebb. Most bizonyos típusai ennek a bűncselekménynek visszaszorultak, tehát a szerencsésebbik része az, hogy azok a nagy, sok millió forintos értékben történt csalások, azok most szorultak. Hát nem jönnek most túl, hogy 8, 10, 20, 30 vagy 40 millió forintot sikerült az elkövetőnek ellopni, eltulajdonítani. Viszont nagyon sok olyan van, aki postán rendel különböző, vagy interneten rendel különböző terméket, posta kiszállítja, nem azt kapja, amit ő rendelt, hanem valami más termék van benne. És ilyenkor a posta javasolja, hogy hát akkor menjen be a rendőrségre, tegye el feljelentést. Azért azt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy önmagában az, aki nem azt az árut kapta meg, amit ő rendelt. Ez lehet logisztikai probléma is az áruház részéről, akik ezt a kibordést üzemét küldték, de lehet valóban tényleg bűncselekmény is. Ilyenkor nekünk végig vizsgálni kell azt, hogy ennek milyen előzményei vannak, és ezekre a cselekményekre nagyon jellemző, hogy az érték, a reális érték, az cseki. Tehát az 50.000 forintos szabálysítési értékhatár meg sem haladják. Ilyenkor nekünk azt kell vizsgálni, hogy felmerül-e üzletszerűség, tehát több ilyen elkövető volt-e, ha nem, akkor ez marad szabálysértés, és azt a tényt is vizsgálni, hogy egyáltalán történt-e bűnös cselekmény benne, mert lehet, hogy csak egy olyan logisztikai gond van, hogy elkeverték a küldeményt, ezt először a céggel kéne, vagy azzal az internetes portállal, vagy áruházzal kéne tisztázni, nem pedig egyből a rendőrségre följelentkezni.
7: Vagy adott esetben csomagküldő szolgálattal, mert sajnos előfordul, ahol dolgoznak mondjuk bárhol előfordul a hiba, de itt most kihasználom, hogy én is tudok egy tanácsot élni a kedves hallgatóknak, mert sajnos nem, hála jó Istennek, nem nálam és a szűk családomban, de a környezetemben tapasztaltam, és ketten is belefutottak. Facebookon meglátjuk, hogy Margitka néni bezárja a boltját és kiárosítja a kis kezével készített ékszereit, nem tudom, kézi munkáit, az egy picit lehet, hogy érdemesebb megnézni jobban, hogy hova vezetnek ezek a weboldalak.
8: Mert... Feltétlenül, és nyugodtan lehet ilyenkor utánézni, és az a baj, hogy az állampolgárok általában már csak akkor néznek utána, amikor már kivizették a terméket, és úgy érzik, hogy becsapták őket, előtte nem. Tehát előtte kéne, hogy Marika nénynek tényleg milyen bejegyzései voltak, hogy egyáltalán, hogy is működik ez. Nagyon sokkal lehet látni, hogy két kisöprés van, és fú, és csak most. Aztán utána kiderül, hogy ilyen készletkisöprése volt ennek a cégnek, ennek az embernek már az elmúlt években nem is.
7: Igen, és Marika néni lehet, hogy éppen Kínában tevékenykedik az e-mail cím és a nem tudom, a postázási hát, szállítási cím.
8: Vagy Nigériában,
7: igen.
8: Az afrikai csalók nagyon szeretnek minden ilyen információt így megosztani, és ők azok, akik például a romantikus csalásokat is előszörtek követik el,
7: klasszikus.
8: Amiről szintén beszéltünk. Tehát mindenkitől azt kérem, hogy mielőbb bármit megrendel, nagyon-nagyon nézenek utána, és ellenőrizzék, és legyenek bizalmatlanok. Bizalmatlannak kell lenni, nem szabad mindent elhitni, ami az internet mutat. És
7: Google a barátunk egy pillanat alatt.
8: Így van. Google is nagyon sok mindent lehet utánézni, és most a Google fejlesztése alapján a jövőben már a mesterséges intelligencia is fog autósan beszerepbe jelentkezni, és a nagyon jó mesterséges intelligencia, amely megszűri a különböző ilyen írportálokat, ezt is föl lehet használni nyugodtan.
7: Szóval csupa jó tanács, csupa hasznos tanács, mert csak meg kellene fogadnunk őket is, tartani mindenhez magunkat.
8: Én nagyon bízom benne a múlt héten, hogy mondom, milyen gyorsan elmondtuk, hogy vigyázzanak az emberek, mert tényleg unokázós csalók itt vannak, hát lehet, már volt bejelentés is, már tudtuk, hogy dolgoznak, már tudtuk, hogy mivel dolgoznak, milyen legendával, és ezt gyorsan elmondtuk a rádió, és ennek ellenére mégis megtörtént a bűncselekmény, ezt sajnálom.
7: Én is. Tényleg szívből sajnálom ilyenkor, ha kárvallottakat, de nem, hát sajnos, ez úgy tűnik, ez a tanuló pénz, csak egy kicsit sok. Én köszönöm szépen az infókat, remélem, hogy rövidebb leszel. Mármint nagyon szívesen beszélgetek veled, de ugye a jövő héten hát, ha rövidebb lesz azért a beszámoló, mert az azt jelenti,
8: hogy jobban működünk. Bízunk benne, és talán több pozitív dolog lesz, amit el tudunk mondani.
7: Úgy lesz, köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk lehetett.
8: Köszönöm, szervusz, viszont hallásra.
1: Szemléd Rádió. 92.5.
6: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András.

0: legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet, aztán meg a dalokkal. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz. Orosz drón csapódott be egy romániai panelbe, ketten megsérültek. Kikérte a tantestületek véleményét az oktatási miniszter az iskolai igazgatói pályázatokról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Románia 650 kilométeren határos Ukrajnával, amióta az oroszok támadják a Duna túloldalán lévő kikötőket, 28 alkalommal sértették meg a román légteret. Most először okozott személyi sérülést egy becsapódott orosz drón. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kálmán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. Fokozott a rendőri ellenőrzés Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
1: Az időjárásról.
2: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható, eső nélkül, gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későnk előttek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta vele vannak. Én Süveges András vagyok, jó reggelt, Cegli című műsorunkat folytatjuk a reklámok után. Jön majd a Follow the Flow, az Alcazar egy régi dala, Bruno Mars meg egy újjal, én meg a programajánlóval, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket ma 10 órára a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzásra. A helyszín az első és második világháborús emlékműgye a Széchenyi úton található. Tehát még egyszer ma 10 órától a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzás lesz az első és második világháborús emlékműnél. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Jó reggelt, Szeglédnek vége. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Kedves hallgatók, ezzel a dallal folytatjuk hamarosan, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Napos nyári idő lesz, az Európai Bizottság elnökével tárgyal ma a miniszterelnök. Elítélte Oroszországot a NATO, az Európai Unió és a magyar kormány is a román lakóházba csapódott drón miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Magyarország a leghatározottabban elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadást, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértését, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter arra reagált, hogy Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. A kormányfő hangsúlyozta, az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Hozzátette, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Áprilisban 5410 gyermek született és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasságkötéseké 14%-kal visszaesett. Itt a sofőr gázolt el egy nőt és a gyermekét egy kijelölt gyalogátkelő helyen Győrben. A baleset után a sérülteket kórházba vitték, a helyi férfit előállították, miután az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A győri rendőrkapitányság súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés büntette miatt indított eljárást. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, a tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
2: Az időjárásról.
7: Ma túlnyomóan derült vagy enyhén fátyol, felhős, napos marad az idő, eső nélkül, gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön azonnal folytatjuk a Plusz-mínusz 2-t. A Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig a lapszemével. Elárulom, hogy mivel foglalkozik, vagy miről ír a blik.hu oldal. Tartsanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Tonight. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program!
3: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Via filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió.
3: Ó,

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalal a mai lapszemlét. A dal, Magyarország szeretlek, balatoni nyár, családbarát, Rátonyi Krisztina az elmúlt több mint egy évtizedben a közmédia emblematikus műsorait vezette. Ám hónapok óta gyakorlatilag eltűnt a képernyőről, s a közösségi oldalán sem osztott meg október óta olyan tartalmat, amely tévés projektet reklámozna, pedig korábban előszeretettel posztolta az adások izgalmas pillanatait. Vajon mi történt? Az utóbbi hónapokban tehát Rátonyi Krisztina, aki nélkül néhány éve szinte nem készült nagy műsor a köztévében, szinte eltűnt a képernyőről. A közösségi oldala tanúsága szerint rengeteget utazik, de műsorban tavaly ősz óta nem szerepelt. Ő maga a Duna nyári beszélgetős műsoráról, valamint a Jóra valókban való részvételéről osztott meg képeket. Azóta csak a kedvesével és a családjával, illetve Luna nevű kutyájával töltött pillanatokról számolt be. Többször járt Szlovéniában, egyszer egy kalantúrán, síelni ment, nyaralt a szerelmével Spanyolországban, sajnos az nem én vagyok, és sok időt töltött a Balatonnál. A TV székházát azonban a jelek szerint messze elkerüli, vagy legalábbis úgy nem nagyon tűnt fel, hogy valamilyen tévéműsorban szerepeljen. Ráadásul a napokban az MTV a sajtóosztály egy meglepő tartalmú hírlevelet küldött ki. Május 30-ától új részekkel jelentkezik a Jóra valók. Szombat délutánonként Rókusfalvi Lili várja a Duna nézőit, bemutatva a mindennapok hőseit, olyan önkéntes munkát végző civileket, akik példát mutatnak, emberségből írták, ami azt jelenti, hogy ebben a műsorban lecserélték Rátonyi Krisztát. Rajongók, kommentelők találgatják, miért látni kevesebbet a műsorvezetőt az MTV a produkcióiban. Volt, aki személyes ellentétet, félreállítást sejtett a háttérben, nem mindenre hivatalos megerősítést nem kaptunk, írja a blik.hu. Az MTV a sajtóosztálya szerint egyszerűen csak frissítésről és pihentetésről van szó, hogy a kétségkívül nagy munkabírású Rátonyi Krisztina ne égjen ki. A közmédia törekszik arra, hogy a műsorvezetőit időről időre új feladatokkal bízza meg, ezzel bővítve a tapasztalataikat és fenntartva a motivációjukat. Emellett lehetőséget biztosít fiatal tehetségek számára a különböző műsorokban való bemutatkozásra, miközben műsorait folyamatosan a nézői igényekhez igazítva fejleszti és frissíti, kapta a blik.hu oldal a választ a közmédiától, majd a sajtóosztály munkatársai azt is megerősítették, hogy a népszerű műsorvezető, akit a közösségi oldalain folyamatosan arról kérdeznek, mikor tér vissza, része a közmédia jövőbeli terveinek. Rátonyi Kriszta továbbra is az MTV a munkatársa, és aki figyelmesen nézi a csatornáink kínálatát, a Ridikül műsorvezetői székében is láthatta őt, egy héten keresztül ő vezette a népszerű női talk show-t. A vállalat a jövőben is számít a szakmai tapasztalatára, a munkájára, írták, ám egyelőre nem derült ki, melyik az a műsor, melyben újra számolnának Rátonyi Krisztinával.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blikk.hu oldalon folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét itt a Cegléd Rádióban. Bodár Sándor ritkán beszél a magánéletéről, most azonban elárulta, hogy több párkapcsolata ugyanabból az okból ért véget. A humoristáról az is kiderült, hogy otthon sokkal feszültebb, mint a színpadon, és hogy a fellépések után nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné. Minden eddigi kapcsolatom úgy kezdődött, hogy eleinte nagyon-nagyon jól ismerték, hogy milyen jó és milyen frankó a munkám. Aztán amikor 20-szorra hallják ugyanazt otthon is, akkor egyre jobban süllyednek bele a közönybe, akkor ott nincs visszataps. Akkor onnantól már nem művész úr vagyok, hanem csak a megtűrt. Akkor onnan már nincs kiút, magyarázta tehát Bodár Sándor. A Szőke András filmjeiben megismert humorista 2024-ben vált el, de úgy tűnik nem maradt egyedül, bár ő inkább alkalmazottnak tartja magát, mint családfőnek. Otthon általában idegesebb, mint a színpadon, amiről szintén beszélt Orosz Gyuri podcastjében, a Randomban. Gyakorlatias vagyok otthon, nem vagyok megjátszós apuka, nem vagyok az okos ember, sőt, otthon ideges vagyok. Nem azért, mert otthon vagyok, hanem azért, mert teendők vannak, azokon dolgozni kell, ami eleve nem esik jól. Megoldásokat kell találni otthon, nem gyakorlati munkát végezni, hanem kilábalni az egyéb dolgokból. Ott van egy ilyen feszültség, amivel nem tudok mit kezdeni, magyarázta. Mindenki meg akarja oldani otthon az életét, aztán jönnek a gondok. Otthon nem lehet játszani, mert a család léte múlik rajta, hogy jól csinálom, vagy nem csinálom jól. Ha felmegyek a színpadra, az pontos, hogy tudom, hogy miért csinálom, mennyiért csinálom, mindennel tisztában vagyok azzal is, hogy a pénzt hova fogom rakni. Aztán amikor összepakolom magamnak a motyót, és hazamegyek, akkor érnek a váratlan bejelentések, hogy most ezt meg ezt kéne megvenni, ez már el van döntve. Mert ha van egy lelkitársad, akkor mindent úgy csinálsz, ahogy ő döntött. Meg kell oldani, mert nem családfő vagy, hanem házi alkalmazott, de úgy kell viselkedni, mintha tudnád, hogy az adott dologra miért van szükség, tette hozzá tehát Bodár Sándor humorista. És hogy mit mondott még ezen kívül, ezt meg lehet nézni, hallgatni az interneten, többek között például a blikk.hu oldalon.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

Pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklete az északi középhegység térségében, és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhő képződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Délen-délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.

0: Teddy Swims énekli a Lose Control című felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Palócleves, A menü káposztás tészta, zöldbableves, B menü rántott csirkecomfilé vegyes körettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
6: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáv elhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a X-2. Tartsanak velem, folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Azok számára elsősorban, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Mindjárt napi horoszkóp, hallgassanak rám ezért is.
0: FM 92.5 Ceglédia. Ceglédia.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió FM

0: napi horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Vigyázz, hogy mit lépsz ma, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma, miközben az elméd magasan szárnyal, gondolataid, ötleteid egyre csak záporoznak, úgy érzed, hogy gúzsba köt a rög valóság, vagy egy kapcsolatod, melyben képtelen vagy megújulni. Lehet, hogy szükséged lenne egy kis térre, hogy meg tud fogalmazni önmagad számára, hogy mit is akarsz. Tedd meg, szakadj el a mindennapoktól legalább egy kicsit. Bika, a mai napnak így vagy úgy, de tartós hatása lesz a jövődre, így légy óvatos, amikor egy váratlan helyzet, vagy egy váratlanul betoppanó személy át akarja írni a programodat. Tarts kontroll alatt a dolgokat, és annak, aki ezt meg akarja torpedozni, mondj egy szép, kövér és érthető nemet. Ikrek, amikor sérelem ér bennünket, zsigeri reakció, hogy mindezt meg szeretnénk torolni. Ma veled is megtörténhet, hogy valaki megbánt, vagy megpróbál kellemetlen helyzetbe hozni, de ne engedj az ösztöneidnek. Hidd el, többre mész azzal, ha nem reagálsz az ügyre semmit, csak mosolyogj, és rázd le magadról a dolgot. Rák, ma ne lepődj meg, ha nem minden alakul pontosan úgy, ahogyan azt előre eltervezted. Egy váratlan esemény, vagy egy személy felbukkanása ugyanis megzavarhatja a jól eltervezett programodat. Légy rugalmas, mert valószínűleg mindennek pontosan úgy kell történnie, ahogy ma megesik. Ma a sorsod irányít téged. Megérted hamar. Oroszlán, ne hagyd ma, hogy mások problémái kivetüljenek rád. Törődj ma elsősorban önmagaddal, a regenerálódással, és ha úgy tetszik, vegyél ki szabadságot mindenki mással kapcsolatban. Aki pedig megpróbál áttörni a tűzfaladon, azt tilts ki egy időre. Neked is kell egy kis én idő. Szűz, ma egy váratlan esemény vagy találkozás felboríthatja a szépen elrendezett és tervezett napi rendedet, és lehet, hogy azt gondolod, pont a te bosszantásodra alakultak így az események. Ez biztosan nincs így. Fogadd el, hogy az élet néha szolgál olyan meglepetésekkel is, melyek nagyon nincsenek ínyünkre. Az a legjobb, ha hamar túllépsz ezen is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy új perspektívára lehet szükséged, ha meg akarsz oldani egy váratlan helyzetet, vagy egy hirtelen bekövetkező eseményre szeretnél reagálni. Talán mindez nem fog mindenkinek egyformán tetszeni a környezetedben, de idővel talán ők is belátják, hogy helyesen cselekedtél. A szíved és az eszed is legyen ma a helyén. Skorpió, talán túl sokat foglalkoztál az utóbbi időben a körülötted meglévő problémákkal, és túl kevés figyelmet fordítottál arra, ami szép és jó a világban. Igyekezz ma egy új szűrőn keresztül szemlélni a környezetedet. Nézz úgy a pohárra, hogy azt lásd meg, félig tele van. Keresd a jót és boldogabb leszel tőle. Nyilas, lehet, hogy ma úgy érzed magadat majd, mintha izzó parázson kellene futnod, és minden azon múlik majd, hogy időben átérsz-e a forró területen. A kérdés már csak az, hogy miért is kellene ezt az utat járnod, amikor mellette van egy csendes kis ösvény is, sokkal kellemesebb körülményekkel. Válaszd inkább azt most. Bak, ma homokszem kerülhet a gépezetben, amelyet magad körül működtetsz, ami jelenthet egy váratlan meghívásodást, de akár azt is, hogy valaki hirtelen bejelentkezik, vagy akár betoppan hozzád, és neked át kell szervezned miatt az egész napodat is. Ne es pánikba. Ez is csak egy megoldandó feladat. Vízöntő. Ma egy hirtelen ötlettől vezérelve olyan dolgot tehetsz, amely rád nem túlságosan jellemző, és az is elképzelhető, hogy a meggondolatlanságodnak ára lesz. Emiatt azonban nem érdemes túlságosan aggódnod. Bárkivel előfordulhat az ilyesmi, éppen ettől vagyunk emberek. Majd helyrehozod később, ha netán hibáztál. És végül halak. Igyekezz ma kerülni azokat az embereket, akiknek közös jellemzője, hogy ahogyan csak lehet, energiát szívnak el előled vagy belőled. Ők azok, akiknek a jelenlét mindig hamar elfáradsz, és még az agyad is tompa lesz. Meglátod, hogy pár nap szünet kell csak, és feltöltődnek a raktárait, csak aztán elneherdált rájuk megint. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják felük a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néha viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhőképződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
9: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
6: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos nyári idő lesz. A NATO és az Unió is elítélte a romániai orosz dróncsapást. Jelentősen javult a bűnügyi statisztika a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Mikus Ordán, román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, hogy Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Csak nem negyedével 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlésülésén elmondta, a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, a tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
2: Az időjárásról.
10: Marad a túlnyomóan derült, néhol gyengén fágyol felhős, napos idő eső nélkül. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal, és persze a fontos hasznos infokkal, programajánlóval. Sőt, mi több nem sokára foglalkozok a mai nappal, azaz május 29-ével péntekkel, ezért is maradjanak velem.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István. Ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenki

0: Kedves hallgatók, május 29-e van, a mai napon a Magdolnák ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Mária, Jukundusz és Maxim nevű ismerőseiket is. Egyébként a Magdolna a héber eredetű Magdaléna magyar változata, jelentése magdalai torony bástya. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk tehát a nevek viselőinek. Jön egyszerre, aztán hamarosan én vissza, a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsanak velem!
1: Ceglét Rádió!

0: folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban. 70 éve született Latoya Jackson, amerikai énekesnő, az ötödik testvér a Jackson családban, Michael Jackson egyik testvéréről beszélünk nyilván. 1979-ben Latoya és két lány testvére, ezt talán sokan nem tudják, Rebi és Janet együttest alapítottak, ugye ahogy fiú testvéreik a The Jackson 5 nevezetű formációt, de egyszer sem léptek fel, és nem is adtak ki semmit. A csapat hamar feloszlott belső viták miatt. 64 éves lenne a mai napon Jeszenszky Béla Tibor, közismert nevén Flipper öcsi, énekes, dalszerző, zenész, féltestvére ugye Marót Viki szintén énekes. 1973-ban jelent meg Mike Oldfield Tubular Bells című lemeze. 1945-ben született Gary Brooker, angol gitáros, a Procol Harum vezetője, a csapat egyébként 67-ben alakult. A progresszív rock, illetve a szimfonikus rock stílus képviselői legismertebb felvételük az 1967-ben megjelent A Whiter Shade of Pale. Az együttes 77-ben feloszlott, 91-ben álltak újra össze, és a mai napig állítólag aktívak, 2003 óta csak válogatás albumokat és koncertfelvételeket adtak ki. 2012. októberében a zenekart jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, ezek szerint nem kapták meg ezt a kitüntet, és csak jelölték, idézőjelbe csak. 1959-ben született Mel Gaynor, skót dobos, a Simple Minds együttes tagja. 77-ben alakult a zenekar Glasgow-ban. Egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1982-ben megjelent New Gold Dream, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 1975-ben született Melanie Janine Brown, a énekesnő, ugye, aki a Spice Girls oszlopos tagja volt, és 1963-ban született Noel Gallagher, zenész, az Oasis gitáros, a dalszerzője. A csapat 91-ben alakult meg, Manchesterben, a formációt Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGigan és Tony McCarroll alapították, akikhez hamarosan csatlakozott Liam bátyja, Noel Gallagher is. Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, és 8 listavezető számuk volt Nagy-Britániában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, és csak ő meg öccse, Liam voltak első feloszlásuk előtt folyamatosan tagjai. 2024. augusztus 27-én az Oasis bejelentette, hogy újra alakul, mert hogy ugye korábban feloszlottak. 2025. júliusában és augusztusában felléptek koncerteken az Egyesült Királyságban és Írországban, majd Európán kívül is. A fegyverek elcsendesedtek, a csillagok összeálltak, a nagy várakozásnak vége, gyere és lásd, nem lesz közvetítve, hát így harangozták be visszatérésüket a srácok. Az Oasis egyik tagja, Noel Gallagher, tehát ma ünnepel, ők jönnek egy klasszikussal már is itt a Ceglid Rádióban.
1: Ceglid Rádió FM 92.5.

0: Folytatjuk azonnal a születésnapos zenésszel itt a 92-től. 1949-ben látta meg a napvilágot Francis Rossi, a Status Quo egyik oszlopos tagja. A formáció egy angol rockzenekarra, nagyon fiataloknak szoktam volt erről mesélni, mely még a 90 marharépa az 1960-as években alakult jellegzetes hangzásvilággal. Elődje egyébként az Alan Lancaster és Francis Rossi által alapított iskolai zenekar, a The Scorpions volt. Ma is ismert nevét és arculatát 1967-ben nyert el a csapat. Az Egyesült Királyságban több mint 60 toplistás kiadványt adta ki, többet, mint bárki valaha is. Ezek közül 22 top 10-be is bekerült. Lemezeikből több mint 120 millió példány kelt el, legutolsó lemezük, a Backbone 2019-ben jelent meg, ha jól tévedek. Ők jönnek már is itt egy klasszikussal a Cegléd Rádióban. Ez a Status Quo.
1: Cegléd Rádió 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut.
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.

0: Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.
1: Kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk itt a zene naptár rovat végén. 1955-ben született Michael Porcaro zenész, a Toto formáció oszlopos tagja. Amerikai zenekarról beszélünk, ugye 77-ben alakult meg, mégpedig Kaliforniában, ám már 76-ban formálódott, és végül Bobby Kimball szólista énekes csatlakozásával 1978-ban jelent meg a zenekar nevével filmjelzett híres debütáló album. A tagok eredetileg a Still Dan és más akkor híres együttesek albumai jelentek meg. Később már zenekarokból, például a Bugs Skeks zenekarából, hogy de nehéz kimondani, és Cher együtteséből is jöttek zenészek, így megalakult a Toto Jeff Porcaro vezetésével. Első korongjuk az Azonos című album 1978-ban látta meg a napvilágot. Kezdetektől fogva elismert munkásságuk és számos zenész alapvetésként tekint rájuk, talán nem véletlen. Az Afrika című dalt játszom, jön egy 1982-es kiváló dal itt a Cegléd Rádióban.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néha viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhő képződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.
1: Cegléd Rádió.

0: Megmutatom azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Kamrád muzsikája szól majd azonnal a hírek után, a címe Be Mine, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Aszta!
4: És milyen szép!
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
6: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
6: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a napos nyári idő. Létrejön a megállapodás az uniós forrásokról. Felkészültek a mentők a BL döntő napjára. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hozzátéve, a részleteket ma délután sajtótájékoztatón ismerteti. A kormányfő és delegációja csütörtökön utazott Brüsszelbe, ahol fogadta Mark Rutte NATO főtitkár, ma pedig Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. Magyarország a leghatározottabban elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadást, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértését, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter arra reagált, hogy Romániában, Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. A kormányfő hangsúlyozta, az eset ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Hozzátette, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Az állami számvevőszék korábbi jelentése alapján tavaly április óta két szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az elmúlt két napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót, amelynek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot és elektronikus hordozót foglaltak le. Letartóztatta a gyulai járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakásotthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, hogy ne szökjön meg. A férfit a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a holnapi bajnokok ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hol van a legközelebbi segítség.
2: Az időjárásról.
8: Marad a túlnyomóan derült, néhol gyengén fátyol, felhős, napos idő, eső nélkül. Gyakran lesz élénk Szabolcsban, néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 10-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2-t azonnal folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel. Ebben a szűk 60 percben az eréki a főszeredbe. Persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló. És szólok majd az időjárásról is. Maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közel. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhőképződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Délen, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Kedves hallgatók, a plusz-minusz kettőnek vége legalábbis a mainak mindenképpen. Indul mindjárt a péntek délután, mutatom, hogy mivel. Érkezik hamarosan a Black Eyed Peas és a Bebot itt a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Létrejön a megállapodás az uniós forrásokról. Idén is megszervezik a suli a strandon akciót. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A részleteket délután sajtótájékoztatón ismertetik. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sulyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére. Az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotása az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetséghez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Rucin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláros kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából.
2: Az időjárásról.
10: Délután is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáv elhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t. Ez egy ismétlés, hogy mi a téma mindjárt kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát immáron a 94. része fejlesztés terhe mellett című sorozatunknak, és hát megint úgy adódott, hogy telefonon tudunk beszélgetni állandó beszélgető társammal, Szebeni Dáviddal, mert hogy egy picit odébb van a Dunántúlon. Nagy szeretettel köszöntelek, Dávid, szervusz!
2: Szia, úgy tűnik, hogy a nyár az mindig ilyen lesz most már. Elég sok az utazás, éppen a meccseken haladunk keresztül.
1: Az igen, Pécs környékén vagytok, és Pécsről is esik szó, de mielőtt még a Dél-Dunántúlról és Pécsről beszélnénk egy kicsit, azért jöjjünk haza, hiszen azért itthon is dolgoztatok nemrégiben, és hát bizony ez a nagy meleg nagyon sokokat megvisel, és ebben már, hát mondhatni több éve próbáltok ti is segíteni, hogy legalább itt a városban mászkálóknak egy picit jobb legyen a sorsa.
2: Ha emlékszel, akkor tavaly kezdtük el, akkor beszéltünk erről ezt a kis közösségépítő önkénteskedést, és pont most, amikor Európa egy jelentős része fölött hőkupola van, ami például Dél-Spanyolországban 46 fokhoz vezet, de itt Magyarországon, Cegléden például simán veri a 40-et, legalábbis nagypapám mérései szerint, nekem pedig az a hivatalos. Úgy gondoltuk, hogy most a héten többször is kimegyünk önkéntesekkel vizet osztani a belvárosban. Itt Kis Martin barátom és Brian, akivel a héten kint voltunk, és nagyon jó, és az, amit az emberektől kapunk, biztatást.
1: Igen, gondolom, hogy jól esik nekik ez a kis figyelmesség, mert ez, hát egyrészt ez tényleg egy emberi odafigyelés, figyelmesség, másrészt meg egyszerűen fizikailag nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk ezekben a jó meleg napokban.
2: Így van, így van. Még 90 éves déd nagymamával is találkoztunk.
1: Jé! És ő is elfogadta a vizecskét.
2: Így van, így van. Épp a déd unokáinak vásárolt ajándékot.
1: No, de azért mégiscsak tisztázzuk, hogy mit kereselte ott a meccsekben, és ott Pécs környékén. Egy nem akármilyen fesztiválról beszélgettünk így előzetesen. Ez a úgynevezett fényfesztivál. Hát fényben nincsen hiányunk mostanában, mert felhők nem nagyon vannak. Úgyhogy fényben van részünk bőségesen, de gondolom, hogy ez a fesztivál nem erről szól.
2: Nem, hanem a fény, mint műalkotás. Annak különböző megjelenési formái. Ez most a Zsolnai Fényfesztivál, aminek már hagyománya van ebben a városban. Úgy képzeld el, mint egy programsorozatot, amikor a programsorozat gerince, ha lehet így mondani, egy nemzetközi épületfestési verseny, de nem úgy, hogy kimegyük födörfestékkel, hanem nagy kivetítőkkel különböző gyakorlatilag videós műalkotásokat vetítenek a Ékesegyházra, annak is a déli oldalára, és ez meg van komponálva hozzá egy történet, mindig van egy tematika minden évben, most például a test nélküliség, az éteri lét, illetve a mesterséges intelligencia és az emberi lét viszonya az, ami az idei fényfesztiválnak a témáját adja.
1: Ez a nagy négy tornyú épület, amit el kell képzelnünk, ugye?
2: Igen. Ez az Ékesegyház. De hogy emellett rengeteg más program is van a városban, ami a fény köré épül. Van, ahol gyerekek ilyen fénybütykölde nevű helyen alkothatnak, van, ahol fénnyel festhetsz, mondjuk tervezhetsz katedrális ablakot, mondjuk egy másik helyszínen. Vannak olyan helyszínek, ahol külön fizetés ellenében ilyen speciális vetítések vannak, vagy éppen műalkotások, kiállítások. Be lehet menni egyébként a dzsámiba is, vagy a szeptikórába, tudod, ahol a katakomba jelleggel vannak az elhunyt egykori szerzetesek, ha jól emlékszem. Szóval nagyon sok minden van, emellett pedig cirkuszi mutatványok vannak, szabadtéri akrobatika, sok minden, és rengeteg a gyerekprogram is.
1: Nagyon jó. Nagyon jó, ugye ez biztos nem szennyezi a környezetet, ez a dolog, abszolút. És hát egyébként pedig, ha belegondolok, nem ismeretlen ez a ceglédiek számára sem, hiszen itt is nem egyszer volt már olyan, hogy akár a bíróság épületét, magad a Kossuth téren több épületet megvilágítottak, és különféle érdekes képek jelentek meg rajtuk, tehát van ennek már egy kultúrája itt Magyarországon, de valószínűleg ez a pécsi fesztivál megpróbál mindent bedobni, ami csak ebben a dologban létezhet.
2: Igen, mert hogy ez valójában nemzetközi verseny is.
1: Hoppá. Tehát
2: például a Székesegyháznál lévő vetítések olyan, hogy ott verseny zajlik, szlovén, magyar vagy éppen bolgár csapatok között, és majd vasárnap este lesz az eredményhirdetés, van közönségszavazás is. Szóval ez egy ilyen komplex elképzelés, amit összehoztak itt a pécsiek, és ez azért nagyon jó, mert látod, ez megint olyan, amihez nem feltétlenül kell, hogy természeti látványossága legyen egy városnak.
1: Igen.
2: Hanem arról van szó, hogy te kitalálsz, hogy éppen többen egy csapattal, mondjuk egy önkormányzati városmarketing csapattal egy programkoncepciót, hogy mi lenne a jó, mi az, amit meg tudunk csinálni.
1: Igen.
2: Anélkül, hogy túl sokat költenénk rá, mondjuk óriási infrastruktúrális fejlesztésekre, ezt meg lehet csinálni, mert hogy itt minden technika, amit telepítenek, szinte az ilyen ideiglenes.
1: Igen.
2: Ami mind nagyon jó, hogy ezzel fel tudod hívni a figyelmet a város más látványosságaira, tehát ilyenkor megugrik a látogatottsága nem csak a Székesegyháznak, hanem a helyi galériáknak, éttermeknek, stb.
1: Dzsáminak.
2: Nagyon jó.
1: Persze.
2: Így van a dzsáminak. Itt gyakorlatilag újra felfedezteted a turistákkal a várost, és ez egyébként nemzetközi közönséget is van.
1: Igen. Egyébként fogalmam nincs róla, hogy mennyibe kerül egy ilyen kivetítés, mert el tudok képzelni sok 10 millió forintos költséget is, meg azt is, hogy pár százezer forintból ezt meg lehet oldani, nem tudom, fogalmam nincs róla, de lényeg az, hogy például környezetbarát dolog egészen biztos, mert a falat nem rongálja, a levegőt nem szennyezi, tehát már csak ez az előnye is megvan.
2: Mondjuk egy tűzijátékkal szemben érted,
1: ezt. Teszem azt, mondjuk, igen.
2: Például igen. Igen, az úgy szerintem abszolút megállja a helyét, nyilván környezeti lábnyoma mindennek van,
1: igen,
2: ennek is, de ez már egy másfajta jellegű szórakozás. És egyébként szeretnék majd beszélni az önkormányzat marketing vezetőjével, és hát a következő alkalommal pedig egy kicsit néhány kulissza titokba is be tudjuk avatni a hallgatókat.
1: Az nagyon jó. Tehát ilyen látványosságokban is lehet gondolkodni, és ilyen helyek azért nagyon sok helyen megvannak, és itt nálunk Cegléden meg abszolút, tehát a két főtér, most a Kossuth tér és a Szabadság tér is alkalmatos ilyen dolgokra. Mondom, hát nem egyszer ki is használták már ezt, hiszen láttunk már ilyen fényfestett házakat, sírtan a bíróság meg a régi rendőrség épülete jutott eszembe, de azért van egy kis ráció, van egy kis logika, ötlet, stb. Tehát csoda dolgokat lehet ezekből kihozni.
2: Így van, nagyon jó fűben lehet dobni akár egy-egy városi rendezvényt is, de tényleg ezt láttuk már. Ez, mondom, annyiban más, hogy a választék és a kaliber.
1: És ez tulajdonképpen hogyan köthető szorosabban nézve a terület és település fejlesztéshez?
2: Úgy, hogy azért ez nem feltétlenül csak nagyvárosok, hanem kisebb települések összefogását is jelentheti egy környéken egyfelől. Másrészt meg azért van egy tendencia, hogy a nagyvárosokba költöznek az emberek, vidéki települések mindenhol a világon néptelenednek el. Erről már beszéltünk, hogy ez magának a társadalomnak a szerkezete adja, hogy már nem a mezőgazdasági termelés határozza meg a település szerkezetet. Ezért a kisebb településeknek, és itt a kisebb az mondjuk globális mértékben kisebb településeket jelent, tehát akár 150 ezer fős település is minősülhet kisebbnek. Ki kell találnia, hogy miért jó ott élni, mivel lehet ő más, egyedi, mivel tud adott esetben bevételt szerezni, vagy segíteni közvetlenül azokat a vállalkozásokat, akik ott működnek. Na és az ilyen ötletek, ezek ebben segítenek.
1: Aha. És ezt kezdte most el Pécs, vagy már van hagyománya ott ennek a dolog?
2: Ennek már van hagyománya, ők ezen már dolgoznak egy ideje, és például ilyenkor tele vannak a város szálláshelyei.
1: Az nyilván.
2: Ebben a néhány napban, de én is például egy társasággal vagyok, ahol három külföldi is van.
1: Tehát a határon túlról is érkeznek vendégek akkor egy ilyen eseményre. És hát ott azért hál' Istennek azért Pécsett azért van mit megvilágítani, mondhatni, tehát azok megvannak már, maguk az épületek önmagukban is nagyon vonzóak, és így egy esti fényben megvilágítva, fú, mikor lehet ezt látni ott egyébként?
2: 9-től már eléggé, általában 9-től kezdődnek az ilyen jellegű szabadtéri vetítések.
1: Akkor már elég sötét van, ugye? Igen.
2: Így van, ilyenkor már hosszabbodnak az éjszakák, ilyenkor érdemes nem június 21 környékén, amikor a
1: legrövidebb éjszakák vannak.
2: Igen. Úgyhogy ezt lehet látni, és néhány videó, sőt elég sok videó fenn is van neten. De jövő héten egyébként így szóban is szívesen beszámolok, hogy milyen élmény volt, mert én még soha nem voltam.
1: Igen. Mondják, hogy... Igen, ugye most pénteken beszélgetünk, tehát aki most hallják, még elindulhatnak Pécsre, és meddig érdemes odaérkezni?
2: Vasárnap estig, de abszolút érdemes elindulni. Csak szállás nem biztos, hogy lesz már.
1: Akkor majd sátrat vernek, és kibírják valahogy, mert a látvány meg fogja érni egészen biztos. Hát egy csodaszép város, és az csodaszépen megvilágítva biztos, hogy egy nagyon szép, sok évre szóló élményt jelent az embereknek, és ebben lehet gondolkodni. Tényleg voltak már kísérletek itt erre nézvést Cegléden is, és lehet, hogy e felé kéne nyugodtan gondolkodni a következőkben is, ugye?
2: Így van, csak ha valami nagyobb eseményt próbálsz csinálni, akkor nem ezt kell lemásolni.
1: Nem lemásolni.
2: Valami más kell kitalálni a város marketingnek.
1: Igen, igen, de ügyesen lehet lopni ötleteket, úgyhogy nem teljes egészében, hanem csak egy kicsi részét, és ahhoz hozzátesszük a saját magunkét, és akkor már is dombon van a tanya, én azt mondom. Na, jó van, fú, hát akkor jó szórakozást ezzel a csapattal nektek, és remélem, hogy sok szép dolgot fogtok látni, és sok szép dologról fogsz majd beszámolni nekünk a jövő héten, itt a fejlesztés terhe mellett 95. részében, mert hogy ez volt a 94., aminek a végéhez közeledünk most már nagyon, úgyhogy Dávid, nagyon szépen köszönöm, további jó szórakozást kívánunk ott a mecsekben, és Pécset, és akkor várunk, na jó lenne már jövő héten tényleg itt találkozni a stúdióban.
2: Így van, én is várom már, úgyhogy reméljük, hogy ott a hűvös stúdióban jövő héten pénteken találkozunk.
1: Oké, köszi!
2: Ja, szia!
0: Cegléd Rádió! A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Azonnal folytatjuk dalokkal. Jó rádiózást! I was

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól szerzett

0: kertesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
4: Goldi Geri vagyok, a reppelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpár vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni műszak következő felvonása. A hírek után azonnal egy sírán énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ezt nézd, milyen nagy!
3: Aszta!
2: És milyen szép!
3: Ah, mintha új lenne.
2: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
3: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
7: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, előállította K. Endrét a rendőrség. Napos, nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetséghez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Rusin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon ügylenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Visszavonná Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést a lengyel államfő. Karol Navrocki arra hivatkozva javasolta ezt, hogy Kijev a II. Világháborús nacionalista ukrán felkelő hadsereg tagjairól nevezett el egy katonai alakulatot. A lengyel elnök szerint a döntés súlyosan sérti a lengyel történelmi emlékezetet a szervezet által elkövetett gyilkosságok miatt, és azt mutatja, hogy Ukrajna még nem áll készen az európai integrációra. Feljelentést tett a Balási ügyben Vona Gábor, a II. Reformkor párt elnöke. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálatot indított, de hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával is folyik már a nyomozás. A beadvány alapjául szolgáló nyilatkozatok szerint korábbi kormányzati tisztségviselők jelezték a kabinet felé, hogy a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégekkel piaci ár feletti, drága kommunikációs szerződéseket kötöttek, de intézkedés nem történt. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd.
6: Az időjárásról.
7: Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Jelenleg 22-27 fokot mérnek, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
6: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Becker Betty, utána pedig, ha minden igaz, Vörös Nándi. Most meg a dalok, és hamarosan lapszem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. A magyar blues legendája Deák Bill Gyula több mint fél évszázad áll színpadon, de a mai napig ugyanazzal a szenvedéllyel és energiával énekel, mint a pályája kezdetén. Bár az idő múlását ő maga is érzi, és a teste olykor már jelez, a közönség szeretete minden nehézségen át segíti. Az énekes őszintén beszélt arról, hogy fizikailag már nem mindig könnyű számára a fellépés, különösen a tért fájdalmai miatt, de eszébe sem jut visszavonulni. Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, megtornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen, nagyon szeretek, még mindig énekelni kezdtem a borsnak Deák Bill Gyula, aki már leginkább ülve énekel a színpadon. Az elmúlt időszak azonban lelkileg is nagyon nehéz volt számára, hiszen tavaly elveszítette imádott feleségét, a gyász fájdalma mai napig ott él benne. Voltak problémák, nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai, nagyon szépen éltünk együtt, mondta meghatottan. Bár vérében van az előadó művészet, minden apró mozzanat a fellépések előtt izgalom még most is ugyanúgy ott motoszkál benne. Szokott lenni egy pici druk, persze, mindenkiben van egy egészséges izgalom, szeretem ezt az egészet, szeretem a közönséget, mondta Gyula, mármint Deák Bill Gyula, aki elárulta, idén sem fog unatkozni, leginkább az ősz lesz zsúfolt a számára, számos koncerttel és nagy szabású fellépéssel készül. Megyek majd a Szigetre, Bródi koncertjére, és össze pedig jön a nagy Rossz Vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenci György és Keresztes Ildikó is. Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső városi sportcsarnokban, az Újszegedi sportcsarnokban és Szombathelyen az Agora művelődési és sportházban is. Mindenkit ölelek és várok a koncertjeimre, árulta el lelkesen. Deák Bill Gyulával is foglalkozik, tehát a borsonline.hu oldal. Az az egy baj van, hogy nagyon ritkán, sajnos, de most legalább írtak róla. Megrázó vallomást tett, maradunk a borsonline.hu oldalnál, a mindössze 24 éves hazai rapper, aki komoly alkohol problémákkal küzd. Német Vini, mondjuk én nem ismerem őt, de biztos sok Német Vini rajongó van, az Ázsia Express tárja és K. Kevin kanapé lakója sokkolta a rajongókat, amikor elárulta, súlyos májbetegsége miatt 2 hónapos teljes abszinenciára kényszerült. Bár az élete forgott kockán, a legfrissebb hírek szerint a horrorisztikus diagnózis sem volt elég nagy lecke számára. A kényszer pihenő után szinte azonnal visszatért a romboló életvitelhez, nem tanulva a korábbi partnere, Ádám Sophie, azaz nem az a lány Sophie példájából sem. A drámai fordulatról a zenész egy őszinte beszélgetés során rántotta le a leplet. Bár a Marics Petivel közös Józanok című slágerében ironikus módon pont arról énekel, hogy a spanokkal való közös berugásuk után mindig jön a be nem tartott ígéret a leállásra, a valóságban ez már rég nem csak duma vagy jópofa dalszöveg volt. Vini elképesztő őszinteséggel vallott arról, hogy hiába voltak ígéretek nála, sokáig a függőség diktált egészen addig, amíg a szervezete végleg be nem mondta a szolgálatot. Van ígéret amúgy, de alapjáraton, hogyha már nagyon úgy érzem, akkor nincs. Nekem amúgy volt egy májbetegségem, ami 2 hónapja javult meg. Van ez a GOT érzék, aminek maximum 50-nek kellene lennie, na nekem 550 volt. Már majdnem besárgultam, és tényleg nagyon rosszul voltam, nem bírtam inni sem. Megittam egy korty piát, és egyből kijött. A mindennapokban is nagyon rosszul voltam, aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy ez a baj. 2 hónapig szednem kellett gyógyszereket, odafigyelni magamra, csak vizet inni és pihennem is kellett, mesélte a rapper, aki a normális laborérték 10-szeresét produkálva konkrétan az életével játszott. Hát ha valaki ismeri Német Vinit, akkor tudja, hogy miről van szó, és ha valaki ismeri őt, akkor nagy valószínűséggel a borsonline.hu oldalra is rákatta majd, hiszen ezzel a történettel is foglalkozik részletesebben ez a felület. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzeti sport.hu oldallal. Interjút adott a lapnak Jonathan Lacott, Franciaország-Magyarországi nagykövete. A futballrajongó diplomata beszélt többek között a Puskás Arénában szombaton rendezendő PSG Arsenal BL döntőről, a közelgő futballvilágbajnokságról, valamint Budapest vonzerejéről is. Lacott azt mondta, nem volt meglepő a Paris Saint-Germain döntőbe jutása, s már tavaly az Inter 5-0-ás legyőzése után bejelöltem a naptárba május 30-át. Most a világbajnokság évében pedig csak jó elője lehet egy francia együttes döntőbe jutása a legnagyobb európai futballversenyben. Ami az esélyeket illeti, a diplomata szerint a Paris Saint-Germainnek több tapasztalata van az európai porondon, és ez meghatározó lehet. Jonathan Lacottal is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságban is. Sorozatban harmadszor lett az idén legjobb játékvezetője a lapnál, a sportoldalnál, meg az újságnál is nyilván Bognár Tamás, aki az interjúban beszél többek között a VAR-ról, a nemzeti sport osztályzatairól, a fiatal bírókról, valamint a közelgő világbajnokságról is. A 47 éves futballbíró elmondta, minél ismertebbek és tapasztaltabbak vagyunk, annál zökkenőmentesebben irány.

0: nyilatkozta, nagyon jó volt ez az év az MTK-nál, mivel felnőtt játékossá váltam. Ahogy telt az idő, meccsről meccsre nőttem bele a felnőtt futballba, és szerintem ez a teljesítményemen is megmutatkozott. Talán ez a legpozitívabb, amit magammal viszek. Az NB1-ről úgy vélekedett, az, hogy az Eto'o a Ferencváros egyeduralmát megtörve bajnok lett, jelzi, egyes csapatok felnőttek a nemzetközi szintre. Ami a folytatást illeti, csak az biztos, hogy 2030-ig él a szerződése az FC Kövenhánnál. Német Hunorral is beszélgetett az újságíró, tehát foglalkozik vele a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács Szikvíz üzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács Szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács Szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: Csagatok pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néha viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhő képződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom már is, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, a motorosokat ellenőrzi a rendőrség, országszerte a jövő héten napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a biztosságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta Ursula von der Leyennek Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter elmondta, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található Pavilon kertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A Pavilon kert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Jelentős a forgalom növekedése a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gépmozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gépmozgás történik. Ma is holnap vendégek és szurkolók 10 000-rei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
2: Az időjárásról.
5: Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Jelenleg 22-27 fokot mérnek, késő este 17-22 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok. Még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra szában hallgathatnak rám, utána majd Becker Bettire, utána pedig majd Vörös Nátira. Most meg szólnak a dalok újra, a Ceglédia kedvencei, nem sokára pedig a mai nappal, azaz május 29-ével foglalkozok, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István. Ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, május 29-e van, a mai napon a Magdolnák ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Mária, Jukundusz és Maxim nevű ismerőseiket is. Egyébként a Magdolna a héber eredetű Magdalena magyar változata, jelentése Magdalai Torony Bástya. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk tehát a nevek viselőinek. Jön egy zene, aztán hamarosan én vissza, a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsanak velem!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban. 70 éve született LaToya Jackson, amerikai énekesnő, az ötödik testvér a Jackson családban. Michael Jackson egyik testvéréről beszélünk nyilván. 1979-ben LaToya és két lány testvére, ezt talán sokan nem tudják, Rebbie és Janet együttest alapítottak, ugye ahogy fiú testvéreik a The Jackson 5 nevezetű formációt, de egyszer sem léptek fel, és nem is adtak ki semmit a csapat hamar feloszlott belső viták miatt. 64 éves lenne a mai napon Jeszenszky Béla Tibor, közismert nevén Flipper öcsi, énekes, dalszerző, zenész, féltestvére ugye Maród Viki szintén énekes. 1973-ban jelent meg Mike Oldfield Tubular Bells című lemeze. 1945-ben született Gary Brooker, angol gitáros, a Procol Harum vezetője, a csapat egyébként 67-ben alakult. A progresszív rock, illetve a szimfonikus rock stílus képviselői legismertebb felvételük az 1967-ben megjelent Whiter Shade of Pale. Ezt együttes 77-ben feloszlott, 91-ben álltak újra össze, és a mai napig állítólag aktívak. 2003 óta csak válogatásalbumokat és koncertfelvételeket adtak ki. 2012. októberében a zenekart jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, ezek szerint nem kapták meg ezt a kitüntetést, csak jelölték, idézőjelbe csak. 1959-ben született a Mel Gaynor, skót dobos, a Simple Minds együttes tagja. 77-ben alakult a zenekar Glasgow-ban. Egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1982-ben megjelent New Gold Dream, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 1975-ben született Melanie Janine Brown, a énekesnő, ugye, aki a Spice Girls oszlopos tagja volt, és 1963-ban született Noel Gallagher, zenész, az Oasis gitáros, a dalszerzője. A csapat 91-ben alakult meg, Manchesterben, a formációt Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGigan és Tony McCarroll alapították, akikhez hamarosan csatlakozott Liam bátyja, Noel Gallagher is. Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, és 8 listavezető számuk volt Nagy-Britániában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, és csak ő meg öccse, Liam voltak első feloszlásuk előtt folyamatosan tagjai. 2024. augusztus 27-én az Oasis bejelentette, hogy újra alakul, mert hogy ugye korábban feloszlottak. 2025. júliusában és augusztusában felléptek koncerteken az Egyesült Királyságban és Írországban, majd Európán kívül is. A fegyverek elcsendesedtek, a csillagok összeálltak, a nagy várakozásnak vége, gyere és lásd, nem lesz közvetítve, hát így harangozták be visszatérésüket a srácok. Az Oasis egyik tagja, Noel Gallagher, tehát ma ünnepel, ők jönnek egy klasszikussal már is itt a Ceglid Rádióban.
1: Ceglid Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: születésnaphoz zenészel itt a 92-től. 1949-ben látta meg a napvilágot Francis Rossi, a Status Quo egyik oszlopos tagja. A formáció egy angol rockzenekar, a nagyon fiataloknak szoktam volt erről mesélni, mely még a 90 marharépa az 1960-as években alakult jellegzetes hangzásvilággal. Elődje egyébként az Alan Lancaster és Francis Rossi által alapított iskolai zenekar, a The Scorpions volt. Ma is ismert nevét és arculatát 1967-ben nyert el a csapat. Az Egyesült Királyságban több mint 60 toplistás kiadványt adta ki, többet, mint bárki valaha is. Ezek közül 22 a top 10-be is bekerült. Lemezeikből több mint 120 millió példány kelt el, legutolsó lemezük, a Backbone 2019-ben jelent meg, ha jól tévedek. Ők jönnek már is itt egy klasszikussal a Cegléd Rádióban. Ez a Status Quo.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk itt a zene naptár rovat végén. 1955-ben született Michael Porcaro zenész, a Toto formáció oszlopos tagja. Amerikai zenekarról beszélünk, ugye 77-ben alakult meg, mégpedig Kaliforniában, ám már 76-ban formálódott, és végül Bobby Kimball szólista énekes csatlakozásával 1978-ban jelent meg a zenekar nevével filmjelzett híres debütáló album. A tagok eredetileg a Still Dan és más akkor híres együttesek albumai jelentek meg. Később már zenekarokból, például a Bugs Skeks zenekarából, de nehéz kimondani, és Cher együtteséből is jöttek zenészek, így megalakult a Toto Jeff Porcaro vezetésével. Első korongjuk az Azonos című album 1978-ban látta meg a napvilágot. Kezdetektől fogva elismert munkásságuk és számos zenész alapvetésként tekint rájuk, talán nem véletlen. Az Afrika című dalt játszom, jön egy 1982-es kiváló dal itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutatóban.

0: gyártótermünkben, a külső kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Jól, csak a szívével lát az ember.
2: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
2: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
2: Na ne!
0: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
0: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Reklámot hallottak.
7: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
6: FM 92.5 Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néha viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhő képződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Felvételét játszom a Maros Anita 92-tön. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, a motorosokat ellenőrzi a rendőrség, országszerte a jövő héten napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a biztosságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta Ursula von der Leyennek Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter elmondta, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található Pavilon kertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A Pavilon kerte mellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Jelentős a forgalom növekedése a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gépmozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gépmozgás történik. Ma is holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
8: Az időjárásról.
9: Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Jelenleg 22-27 fokot mérnek, késő este 17-22 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez ebben a szűk 60 percben, utána érkezik majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi. Most meg a dalok szépen sorban egymás után, itt lesz velünk Dash, a Jonas Brothers, Mario, és még sorolhatnám. Meg a fontos hasznos infók, programajánló és lapszemle. Tartsanak tehát velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalal a mai lapszemlét. A dal, Magyarország szeretleg, balatoni nyár, családbarát, Rátonyi Krisztina az elmúlt több mint egy évtizedben a közmédia emblematikus műsorait vezette. Ám hónapok óta gyakorlatilag eltűnt a képernyőről, s a közösségi oldalán sem osztott meg október óta olyan tartalmat, amely tévés projektet reklámozna, pedig korábban előszeretettel posztolta az adások izgalmas pillanatait. Vajon mi történt? Az utóbbi hónapokban tehát Rátonyi Krisztina, aki nélkül néhány éve szinte nem készült nagy műsor a köztévében, szinte eltűnt a képernyőről. A közösségi oldala tanúsága szerint rengeteget utazik, de műsorban tavaly ősz óta nem szerepelt. Ő maga a Duna nyári beszélgetős műsoráról, valamint a Jóra valókban való részvételéről osztott meg képeket. Azóta csak a kedvesével és a családjával, illetve Luna nevű kutyájával töltött pillanatokról számolt be. Többször járt Szlovéniában, egyszer egy kalandtúrán, síelni ment, nyaralt a szerelmével Spanyolországban, sajnos az nem én vagyok, és sok időt töltött a Balatonnál. A TV székházát azonban a jelek szerint messze elkerüli, vagy legalábbis úgy nem nagyon tűnt fel, hogy valamilyen tévéműsorban szerepeljen. Ráadásul a napokban az MTV a sajtóosztály egy meglepő tartalmú hírlevelet küldött ki. Május 30-ától új részekkel jelentkezik a Jóra valók. Szombat délutánonként Rókusfalvi Lili várja a Duna nézőit, bemutatva a mindennapok hőseit, olyan önkéntes munkát végző civileket, akik példát mutatnak emberségből, írták, ami azt jelenti, hogy ebben a műsorban lecserélték Rátonyi Krisztát. Rajongók, kommentelők találgatják, miért látni kevesebbet a műsorvezetőt az MTV a produkcióiban. Volt, aki személyes ellentétet, félreállítást sejtett a háttérben, nem mindenre hivatalos megerősítést nem kaptunk, írja a blik.hu. Az MTV a sajtóosztálya szerint egyszerűen csak frissítésről és pihentetésről van szó, hogy a kétségkívül nagy munkabírású Rátonyi Krisztina ne égjen ki. A közmédia törekszik arra, hogy a műsorvezetőit időről időre új feladatokkal bízza meg, ezzel bővítve a tapasztalataikat és fenntartva a motivációjukat. Emellett lehetőséget biztosít fiatal tehetségek számára a különböző műsorokban való bemutatkozásra, miközben műsorait folyamatosan a nézői igényekhez igazítva fejleszti és frissíti, kapta a blik.hu oldala választ a közmédiától, majd a sajtóosztály munkatársai azt is megerősítették, hogy a népszerű műsorvezető, akit a közösségi oldalain folyamatosan arról kérdeznek, mikor tér vissza, része a közmédia jövőbeli terveinek. Rátonyi Kriszta továbbra is az MTV a munkatársa, és aki figyelmesen nézi a csatornáink kínálatát, a Ridikül műsorvezetői székében is láthatta őt, egy héten keresztül ő vezette a népszerű női talk show-t. A vállalata jövőben is számít a szakmai tapasztalatára, a munkájára, írták, ám egyelőre nem derült ki, melyik az a műsor, melyben újra számolnának Rátonyi Krisztinával.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldala folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét itt a Cegléd Rádióban. Bodár Sándor ritkán beszél a magánéletéről, most azonban elárulta, hogy több párkapcsolata ugyanabból az okból ért véget. A humoristáról az is kiderült, hogy otthon sokkal feszültebb, mint a színpadon, és hogy a fellépések után nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné. Minden eddigi kapcsolatom úgy kezdődött, hogy eleinte nagyon-nagyon jól ismerték, hogy milyen jó és milyen frankó a munkám. Aztán amikor 26-szorra hallják ugyanazt otthon is, akkor egyre jobban süllyednek bele a közönybe, akkor ott nincs visszataps. Akkor onnantól már nem művész úr vagyok, hanem csak a megtűrt. Akkor onnan már nincs kiút, magyarázta tehát Bodár Sándor. A Szűk András filmjeiben megismert humorista 2024-ben vált el, de úgy tűnik nem maradt egyedül, bár ő inkább alkalmazottnak tartja magát, mint családfőnek. Otthon általában idegesebb, mint a színpadon, amiről szintén beszélt Orosz Gyuri podcastjében, a Randomban. Gyakorlatias vagyok otthon, nem vagyok megjátszós apuka, nem vagyok az okos ember, sőt, otthon ideges vagyok. Nem azért, mert otthon vagyok, hanem azért, mert teendők vannak, azokon dolgozni kell, ami eleve nem esik jól. Megoldásokat kell találni otthon, nem gyakorlati munkát végezni, hanem kilábalni az egyéb dolgokból. Ott van egy ilyen feszültség, amivel nem tudok mit kezdeni, magyarázta. Mindenki meg akarja oldani otthon az életét, aztán jönnek a gondok. Otthon nem lehet játszani, mert a család léte múlik rajta, hogy jól csinálom, vagy nem csinálom jól. Ha felmegyek a színpadra, az pontos, hogy tudom, hogy miért csinálom, mennyiért csinálom, mindennel tisztában vagyok azzal is, hogy a pénzt hova fogom rakni. Aztán amikor összepakolom magamnak a motyót, és hazamegyek, akkor érnek a váratlan bejelentések, hogy most ezt meg ezt kéne megvenni, ez már el van döntve. Mert ha van egy lelkitársad, akkor mindent úgy csinálsz, ahogy ő döntött. Meg kell oldani, mert nem családfő vagy, hanem házi alkalmazott, de úgy kell viselkedni, mintha tudnád, hogy az adott dologra miért van szükség, tette hozzá tehát Bodár Sándor humorista. És hogy mit mondott még ezen kívül, ezt meg lehet nézni, hallgatni az interneten, többek között például a blik.hu oldalon.
0: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.

hallgatók, pár pillanat, és folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenceivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap, tehát szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 4-15 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok főként északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 10-19, délután 25-31 fok várható. Hétfőn erős gomoly felhőképződésre, több helyen előforduló záporokra, zivatarokra van kilátás. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északon, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű, délen-délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Erre számíthatunk a következő napokban.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggelattól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Becker Betty lesz, utána megjön Vörös Tándi, én meg legközelebb holnap reggel érkezek, reggelattkor újra, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel, tehát Tali, visz! Hall.
1: FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította Kay Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy Kay Andre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány Mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendéke a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre.
0: Az időjárásról.
4: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Zervi Sofian Zau közösségben a Makival köszöntöttem a kedves hallgatókat, a mikrofonnál újra Becker Bernadett ezen a héten ebben a műsorsában utoljára, ennek pedig egészen prózai oka van, hogy péntek van. Töltsék velem a következő szűk két órát, és nem csak velem, hanem vendégünkkel is, hiszen folytatódik Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, hamarosan Szebeni Dáviddal beszélgetek majd itt a 92-ön, és persze jönnek a kiváló muzsikák, rögtön a folytatásban Hooligans és Rod Füvegi és a Paradicsom.
1: FM 92 Ötlet Rádió.

0: Jöjjön hát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális, egészen pontosan, hogy számszakilag is rendben legyünk, 129. része, ez nagyon fontos. Vendégünk természetesen most is Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Szervusz, köszöntelek ebben a 129. adásban.
1: Szia, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, köztük Szatyi barátunkat is.
0: Innen a távolból legalább két utca elválaszt bennünket egymástól. Közbiztonság. Ezt talán, most azon gondolkodtam, hogy talán meg is említetted az előző beszélgetés végén, de lehet, hogy csak mi beszéltük meg a mikrofonon kívül, vagy adáson kívül. Közbiztonság lesz most főként a témánk, ez egy olyan téma, amiről gyakorlatilag egy hétig beszélhetnénk. De kezdjük inkább azzal, mielőtt a konkrétumokra térünk, hogy te miért kezdtél egyáltalán a közbiztonsággal foglalkozni? Nyilván mindenki foglalkozik vele, maradjunk annyiban, zárójeles megjegyzés, ez is egy olyan téma, amihez mindannyian értünk, természetesen. De hogy miért kezdtél olyan szinten foglalkozni vele, hogy a közösségi platformokon megjelenő felmérés, kérdőív, szondáztatás, véleménykérés és a többi, és a többi.
1: Egyrészt azért, mert volt saját tapasztalat is, amikor mondjuk rablást kellett megakadályozni fényes nappal, amikor egy kisrácot próbáltak kirabolni, úgyhogy ez sikerült is megakadályozni. Ezúton is köszönöm a rendőrségnek a gyors közbelépést. De előtte is már úgy érzékeltem, akár hogyha közösségi oldalakat néztem, akár ha a városban odajöttek hozzám emberek, meg szoktak keresni a problémákkal, meg írnak nekem egyébként is e-mailben, közösségi médiában, mert mondjuk nem tudnak hova fordulni, vagy úgy érzik, hogy nincsen foganatja, hiába szólnak ennek, annak, stb. Hozzám fordulnak, és ebből is érzékeltem, hogy ez egy fontos probléma. Most talán az egyik legfontosabb, ami foglalkoztatja a lakosokat Cegléden. Egyébként a jelenségek azok nem Cegléd specifikusak. Pont ma egyébként az egyik Bács-Kiskun megyei hírportálon jelentek meg tippek, hogy hogyan kezeljék az erőszakos kéregetőket az emberek. Tehát az egész országban van.
0: Nyilvánvalóan, tehát nem Cegléden találtuk mi fel a spanyol viaszt, és bárhova megyünk, akkor szembesülhetek ezzel, de itt élünk, és itt bosszant bennünket, és itt szeretnénk egy élhető környezetet. És indítottál ezt, minek kell pontosan hívni? Kérdői felmérés?
1: Felmérést indítottunk itt a Településfejlesztési Szövetség berkein belül, egy teljesen anonim online felmérést, ami nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez teljesen jól leképezi a ceglédiek véleményét, az inkább meg tud mutatni jelenségeket. Igen sokan válaszoltak, nagyjából olyan 1500 körüli olyan válasz érkezett be, ami értékelhető, nagyon sokan a saját gondolataikat is elmondták, ennél sokkal több jött be, de az a helyzet, hogy bizonyos válaszokat ki lehet és ki is kell szűrni, mert mondjuk komolytalan volt, vagy belső ellentmondások voltak benne, vagy nagyon torzított, és ezeket különböző statisztikai módszerekkel, emberi erővel és mesterséges intelligenciával már elég jól ki lehetett szűrni. Tehát azokat is, amiket nagyjából egy-két-három ember küldött be, nagyjából valamelyik vagy másik irányba.
0: Tehát az mondjuk úgy néz ki, amikor valljuk be, mindenki töltött már ki úgy kérdőjévet, hogy mindenhol 10-10-10-10-10-10-10-10-10, csak legyünk túl rajta, és akkor küldjük be. Bár azt sem értem, hogy miért kezd neki.
1: Az csak a legegyszerűbb. A belső ellentmondások vizsgálata, az még mindenre fényderít. Úgyhogy teljesen fölösleges egyébként ezzel foglalkozni, megpróbálja valaki a jelenlegi technológia mellett már torzítani az ilyen kérdőíveket, mert ekkora normális válaszszám mellett nem tudja, mert ki tudjuk szűrni a kamu válaszoknak a nagy részét, úgyhogy teljesen fölösleges időtöltés volt, bárki is foglalkozott vele.
0: Nézd, hogy ő legalább jól szórakozott, mondjuk az egy dolog, hogy másnak munkát ad.
1: Igen, szóval az ilyen kamu válaszok nagy részét kiszűrtük, úgy legközelebb azt az időt majd fordítsák a
0: családra mondjuk,
1: vagy a családra, de ezeknek a feldolgozása egyébként, tehát a valódi trendeknek a feldolgozása az most zajlik, és a következő hetekben erről beszámolunk majd nyilván a Szebeni Dávid Facebook oldalon, illetve a Cegléd Rádióban, és majd a Cegléd TV-ben is. De azért érdemes egy-két dolgot megjegyezni ezzel kapcsolatban. Tehát ez nyilván egy szubjektív biztonságérzet, ami ebből jön. Ez nem mindig van egyenes összefüggésben azzal, hogy valójában mondjuk hány bűncselekmény történik. hiszen ezt a biztonságérzetet sok minden befolyásolja. Egy-egy saját élmény, vagy éppen az, hogy mondjuk a közösségi médiában ki mit lát. És a közösségi média, ami soha nem a valóságot mutatja, hanem annak csak egy szeletét, vagy esetleg még azt sem, az szintén torzít valamelyik irányba. Megnéztem, hogy rendőrség statisztikái szerint, az Országos Rendőrfőkapitányság statisztikái szerint Cegléden hány bűncselekmény történt 60 nap alatt, ez ugye pontosan a május 28, április 29 közötti időszak, 45 darab bűncselekmény van most fönt egyébként a rendszerben, úgy összehasonlításképpen a Bonyban 7, ez alatt a 60 nap alatt Nagykörösön 25, Szolnokon 73, Kecskemét 102 ilyen regisztrált bűncselekmény, ebben sok minden benne van, de hogy azért ezt nagyjából látjuk, hogy arányaiban, tehát mondjuk lakosságméret, városméretben ez nem kiugró a többihez képest. Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy Magyarországon úgy általában jó-e a közbiztonsági helyzet. Most például a nagy, talán BL döntő van Budapesten, ott ugye...
0: Látom, te is körülbelül annyira érdeklődsz a foci iránt, mint én, igen.
1: Igen, igen, hát ugye én a ceglédi kézilabda csapatot így szoktam nézni, nekem ott ez nagyjából meg is áll, de az a lényeg, hogy bizonyos szempontból Magyarország az egy biztonságos ország, tehát szívesen jönnek Budapestre turisták, terrorizmus gyakorlatilag nincs, tehát nem voltak ilyen jellegű merényletek az utóbbi években, és ez nagyon jó, de mégis azért a lakosság szubjektív biztonság érzete az meg azt mutatja, hogy egyébként van hova javulni, tehát mindig van hova javulni, és itt azért hagyj hozzak be egy másik szempontot is, hogy az oké, hogy a lakosság mond valamit. A másik oldalon ott van a rendőrség, akikkel egyébként nekem jó a tapasztalatom, akár a ceglidi rendőrkapitánysággal is, de nagyon fontos, hogy ha valaki tud valamiről, vagy látott valamit, hallott valamit, akkor szóljon a rendőröknek, hogyha ez olyan. Mert anélkül ez az info nem fog eljutni. Sőt, hogyha valami ténylegesen súlyos dolog van, ami elviselhetetlené teszi a lakókörnyezetét, stb., akkor ne elégedjen meg azzal, hogy a Facebookon morog, vagy esetleg betelefonál, hanem ha őt ez a probléma tényleg zavarja, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy tegyen írásban bejelentés, mert akkor biztos, hogy ügy lesz belőle. Tehát ha már írásban van, azt iktatni kell, annak van egy utóélete. Úgyhogy én azt mondanám, és arra biztatok mindenkit, hogy segítse a rendőrség munkáját azzal, mert hogy ez egy közösség, egy a városi közösség, tehát annak ugyanúgy része a rendőrség is, meg a lakosok is, sőt, ugye a kettő között nyilván nagy mértékben átfedés van. A rendőröknek az a munkájuk, hogy a biztonságot elősegítsék a városban, a lakosoknak meg van más munkájuk, de saját maguknak segítenek azzal, hogy a rendőrök munkáját segítik. Sőt, ha olyan van, ez azt jelenti, hogy bizony el kell menni tanúskodni is. Igen, lehet, hogy mondjuk egy óra elmegy az életünkből, de lehet, hogy ez az egy óra hozzásegít ahhoz, hogy mondjuk a mi lakókörnyezetünk később sokkal biztonságosabb legyen.
0: Igen, pont tegnap, amikor Karas Csabával készítettük a kis heti elemzést, akkor is volt egy példaértékű sztori tulajdonképpen, amikor pont azért, mert készült kamerafelvétel, mert rendelkezésre állt, mert felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, egymásra talált, aki hihetetlen gyorsasággal sikerült felderíteni egy elkövetőt, de kellett hozzá, mert ha nulláról kell elindulni a rendőröknek, akkor nyilvánvalóan, hogy hosszabb idő lesz, most nem a rendőröket mentve, vagy támogatva, vagy bárminek is érzi ezt most támogatni. Valaki. De jó, igen, pedig természetes, nem arról van szó. Szóval, hogy de nyilvánvalóan kellünk ehhez mi is. Meg hát mindenkinek ott a kezében a telefon. Én ezt általában nem szoktam érteni, mindent lefotózunk, de tényleg mindent lefotóznak az emberek. Igen, most már. De gyakorlatilag tényleg az utolsó beszálló légyig a szobába, de amikor arról van szó, hogy de hogy nézett ki, jaj, nem tudom, miért nem készített fotót, jaj, elfelejtettem. Na,
1: ez igen, mondjuk van, hogy stressz helyzetben ez nem
0: az
1: jut,
0: okay.
1: nem jut az ember eszébe. De a lényeg,
0: nem egy
1: hogy...
0: támadásról beszélek, mert nyilvánvalóan.
1: Talán a tanulság az, hogy nyilván egy közösség van itt, Cegléden, és ebben a közösségben túlcsöprő többségben vannak azok, akik a biztonságos várost szeretnék, a biztonságos városban szeretnének élni. Mi vagyunk sokkal többen, össze kell fognunk tudás megosztással, infók megosztásával, vagy éppen azzal, hogy tevékenyen is akár tettekkel segítünk. Például itt vannak a térfigyelő rendszerek. beszéltem erről a Ceglét TV-ben, hogy segítünk adott esetben a csoki ház mintájára, hogyha egy társasház lakói úgy döntenek a közös képviselővel együtt, hogy szeretnének térfigyelő kamerát telepíteni, ami az önkormányzati térfigyelő rendszer része lesz, akkor korlátozott mértékben itt akár visszatérítendő támogatással is tudunk segíteni, meg végig kísérjük őket a folyamaton. De ezt úgy érdemes csinálni egyébként, hogy a kamerák helyét előre egyeztetjük a rendőrséggel is. Mert lehet, hogy a lakók valahova szeretnének kamerát, de lehet, hogy bűnügyi szempontból akkor van értelme, hogyha mondjuk 40 méterrel arrébb van az a kamera. És ha megtaláljuk ezeket a közös metszeteket, akkor sokkal jobb lehet a városi térfigyelő kamera hálózat is.
0: Erről egyébként, bocsánat, csak közbevetőleg, hogy a kedves hallgatók kedvéért júniusban és később is majd újra csak tárgyalni fog a testület, ugye azt tudni kell, hogyha még akar is egy társasház, ezt szerintem nem lehet elégszer elmondani, ez még homályos a társasházban élőknek, hiába szeretne társasház térfigyelő kamerát, nyilván ők nem kezelhetik, és nem...
1: Igen.
0: Tárolhatják a rajta szereplő felvételeket.
1: Közterületet hatóság figyelhet.
0: Ő így van. Ezért kell az önkormányzati rendszer beintegrálni. Ahhoz viszont, hogy az önkormányzati rendszerbe lehessen integrálni, ahol egyelőre véges a kapacitás, majd itt kell, hogy történjen valószínűleg szervebővítés. Tehát a lényeg, hogy ez nagyon, nagyon jó, hogy ti tudtok nekik segíteni, mert adott esetben ezeket az infókat is el tudjátok mondani.
1: Így van, azt látjuk, hogy nem érdemes arra várni, hogy majd az önkormányzat egyszer megcsinálja. Ha ez egy probléma, ha ez tényleg nagy probléma, akkor ezt az adott lakóközösség úgy tudja jelezni, hogy be is adja a forrást rá. Például a csoki háznál úgy csináljuk, hogy kifizeti a ház, és utána átmeneti időre a megemelt közös költségből a lakók ezt visszafizetik a háznak. Lehet ilyet is csinálni. Egyébként nem tudom, tudod-e, hogy hogyan oszlanak el a bűncselekmények Cegléden?
0: Mert hogy...
1: Így területileg.
0: Területileg? Hát, hogyha most csak rá kellene vágnom a választ, akkor tud így azt mondanám, hogy ugye Szűcs telep, Kernács telep, Csengeri szél, Akasztó szél, Kékkő utca, de szerintem a városközpontba helyeződött most, tehát, vagy a városközponthoz közeli helyszínekre helyeződött most, tehát, sőt, talán még az újvárost is megkockáztatnám. Nem tudom.
1: Érdekes,
0: de, mert... Rövid választ adjuk, nem tudom.
1: Internetről ez jön le, meg mondjuk a felmérés egy részéből is. Érdekes, hogy akik azt jelölték meg a felmérésből, hogy Ugyerből jönnek, ők kevésbé tartották veszélyesnek az Ugyert, mint mondjuk azok, akik nem Ugyerben laknak a felmérés szerint. Hmm. Ők ezt ilyen veszélyesebb helynek képzelik el. Most a hivatalos rendőrfőkapitánysági adatokat tudom mondani, az alapján, ami most... ez az április 29-ig tartó állapot, valójában egy gócpont van Cegléden, és ez a vasútállomás környéke.
0: Az... Te olyan blokkot vagyok, hisz ott lakom, tehát ezt nagyon jól
1: én
0: tudom.
1: Én azt hittem, azt fogod
0: ezt
1: mondani.
0: Nagyon jól tudom. Igen.
1: De nem, a többi helyen viszonylag csekély szám, és nagyjából egyenletesen oszlanak el a városrészek között. Egy olyan van, ahol nagyon sok van, és ez alatt az időszak alatt körülbelül ugye 60 napról van szó, amilyen bejelentett regisztrált bűncselekmény 19. 60 nap alatt. Ez ugye az állomás környéke beleértve ott az Aldit is, a Mozdony
0: utcai
1: rész.
0: Igen, a Mozdony utcai környék.
1: Ebben nincsenek benne az ilyen erőszakos kéregetések, mert önmagában, vagy amit erőszakosnak érez a lakosság, mert hogy az önmagában még nem büntető jogi fogalom, tehát a kéregetésnek a szankcionálása az máshogy megy. Nagyjából a bűncselekmény az olyan 19, és ebből személy elleni erőszak az állomás környékén 60 nap alatt volt 3, lopás volt 2, gépkocsi feltörés 2, ebben nincsen benne a május, rongálás volt 3, rablás kifosztás 1, garázdaság 2, és tulajdon elleni szabálysértés, ez 7, de itt ez egy érdekes kategória, mert ahogy én nézegettem, ez olyan, hogy ebben adott esetben megint benne van a lopás is.
0: De ez a betörik a kocsi ablakát, de nem visznek el semmit? Ez a tulajdon elleni szabálysértés?
1: Ez például olyan is lehet, hogy valakitől elvesznek valamit, tehát zsebtolvaj, vagy éppen. És
0: de értékében nem.
1: Hát igen, hogy a szabálysértés, tehát mondjuk 50 000 forint, azt hiszem, az a szabálysértési határ. De hogy azt azért érdemes hozzátenni, hogy itt statisztikailag azért egy-egy eset nem biztos, hogy pont az, amit mondjuk a lakosok átélnek. Tehát, hogyha mondjuk valamiért, mert az elején még nincs elég bizonyíték, lehet, hogy egy rablás is úgy van még az elején a statisztikában, mint lopás, mert ugye a rablás definíciója büntető törvénykönyv szerint az, hogy most leegyszerűsítve, valakitől erőszakkal vagy testi épségére irányuló közvetlen fenyegetéssel, az is rablás. Nem kell megütni valakit a rabláshoz, elég, hogyha csak azzal fenyegeti, hogy ha nem adod ide, akkor igen, ezt fogom csinálni. És ez azért is fontos, mert nem mindegy egyébként, hogy lopásként vagy rablásként megy tovább, valami más a büntetési tétel. Plusz rablásnál a büntethetőségnek a korhatár az nem 14 év, hanem 12. És ezzel el is érkeztünk ahhoz a problémához, amit sokan jeleztek a felmérésben, és meg hát nyilván én is látom, ez a bűnelkövető gyerekeknek a kérdése,
0: igen,
1: amivel többször találkozunk.
0: Akik azt gondolják egyébként, hogy jogilag képzettebbek bárkinél, mert hogy ők folyamatosan azt skandálják, hogyha bármi történik, hogy nem tudsz mit csinálni velem, én nem vagyok büntethető. Ez így ebben a formában nem igaz.
1: Nem, így nem igaz. Például, tehát vannak olyan bűncselekmények, ahol lejjebb van a büntethetőségnek, tehát 12 éves. Tudom, hogy vannak, akik ennél fiatalabban is belecsúsznak ebbe, és ez nyilván egyfelől egy súlyos szociális probléma. Nyilván a kiváltókot kell kezelni, de emellett én egyébként a szigorítás híve is vagyok, és az a helyzet, hogy jelenleg Magyarországon a jogszabályok nem reagálnak megfelelően ezekre a jelenségekre, már évek óta egyébként, és ebben én úgy gondolom, hogy változásra van szükség.
0: Vagy talán ezekről a változásokról, vagy hogy mi irányba, vagy melyik irányba kellene tovább menni, majd egyszer legközelebb beszélünk, mert megint elnézek az órára, hogy el fogunk beszélgetni egy fél órát, hogyha még belemelegedünk. Tehát akkor várható most már hamarosan, hogy kvázi eredmény lesz majd, kielemzitek ezeket a kérdőíveket.
1: Így van, és azokat közé is fogjuk tenni a statisztikákat, hogy nagyjából mit láttak a ceglédiek. Még egyszer mondom, ez nem egy reprezentatív, tehát a város lakosságának véleményét teljesen leképező, de valamennyit tud segíteni azoknak, akik hivatásszerűen is ezzel foglalkoznak, tehát bűnüldözéssel, vagy éppen városfejlesztéssel.
0: És ez is nagyon fontos. Akkor talán innen is folytatjuk majd egyszer, jövő héten nem tudom, hogy innen folytatjuk-e, és hogy mi folytatjuk-e ketten, vannak még azért homályos részek itt a jövőben, de hát ennél nagyobb baj sose legyen, szeretjük a meglepetéseket. Én köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is, szia! Információ.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertárra lesz az ügyeletes patika. A Körösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Újra könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough, Te is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata Hablányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren.
0: Helyi információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óra Olivia Dindalával. So easy to fall in love. 2025-ből szól majd a dal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt, napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyenlőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította K. Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. André ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány Mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre.
1: Az időjárásról.
5: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Olivia Dink 2025-ös Danával elindult egy újabb óra, amiben igyekszem majd hasznos, fontos információkkal szolgálni. Kedves hallgatóknak nem, mint az előzőben nem ezt tettük volna, de jönnek a jó kis muzsikák is, Azalea és a Four Moods már is. Aztán itt lesz Alok és James Arthur Work With My Love, de Dash és Young Fry is tiszteletét teszi nálunk, oh mama!

0: A Cegvédi Városi Könyvtár a fiatal alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A technika szabadon választható, a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj részvétel a Fiatal Alkotók Műhelye által szervezett művészeti kurzuson. Gyerekeknek, szól alsó és felső tagozatosok számára hirdetik meg ezt az alkotói pályázatot. További információ kérhető a Cegvédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt, illetve a gyermek@könyvtarcegled.hu e-mail címen is. Meghosszabbították a leadási határidőt, június 6-áig várják a kis alkotók alkotásait.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegléd város címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyaritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagóvodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerő.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölö VTS-en mini és junior klubjával, de aztán Verona Ki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata Hablányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléd Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazareli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra könyvklubba, Ceglédi Városi Könyvtárban beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough Több is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglédi Városi Könyvtár e-mail címén a központi kukac könyvtárcegled.hu címen lehet.
0: Cegléd Rádió.

0: legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertárra lesz az ügyeletes patika. A Körösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Nem tudom ki, hogy van vele, de én egy ilyen nyárra, mint amilyen tavaszban volt, teljesen kiegyeznék. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd északfelől megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar, inkább északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél megerősödik, 24-30 fok valószínű délután. Vasárnap napos, gomoly felhős időre számíthatunk, zápor vagy zivatar csak néhol fordul elő. Marad a 25-30 fokos maximum, élénk marad a légmozgás. Hétfőn a nyár első napján a napsütés mellett megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadékra kicsi az esély. 26-27 fok körüli értékeket mérhetünk, aztán kedden napos, gomoly felhős idő ígérkezik, frissítő zápor vagy zivatar előfordulhat, 25 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt, mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, megérkeztem, és ez itt a Ceglit hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635 92 92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu címre, esetleg a Facebookon facebook.com/ceglitradio is írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, és egy ismerős kérdéssel megyünk tovább, korábban már foglalkoztunk ezzel a témával egyszer. Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Volt egy olyan adásunk is sokkal régebben, amikor olyan dolgokat kellett megírniuk, vagy hát vártam legalábbis válaszként, hogy mi az, amiből találhatnának egy olcsóbb alternatívát is, mégis valamiért a minőségi terméket veszik meg. Ez nem pont ugyanaz a kategória, itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, aminek semmi hasznát nem látja, de mégis tudja, hogy rengetegen megvásárolják, vagy a boltokban nagyon nagy számban, vagy verzióban lehet kapni, és mégis önfurcsálja ezt az egészet, hogy vajon miért költenek erre emberek pénzt. Persze nem feltétlen kell ennek egy konkrét terméknek lennie, lehet ez valamilyen szolgáltatás, rengeteg mindenre gondolhatnak, és mivel második alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, így vannak bent maradt válaszaink. Nos, ezekkel kezdünk, és hogyha ezek elfogytak, akkor jönnek a ma megkapott válaszok, úgyhogy remélem velem tartanak. Még egyszer a kérdés, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ha nem érti, hogy miért, 0635 92 92 5. És az előző adásban benn maradt üzenet, például Ferencé: amikor valaki azért fizet komoly pénzeket a média szolgáltatóknak, hogy az ő termékeit vegyék, fogyasszák mások. Lásd, fogyasztói reklámok, amikor te éppen egy filmet néznél, vagy egy sportmeccset. Undorító, és nem csak maga az elv, de néha a külföldi reklámok silány kivitelezése is. Jaj, meg még az nagyon rossz szerintem, amikor így látszik, hogy a szinkronra se figyeltek oda, egyáltalán nem úgy mozog a szája az úriembernek, mint hogy a tényleg megpróbálnák velünk elhitetni, hogy ez valódi szinkron, hanem csak így rábeszél valaki, és még erre se figyelnek oda. Igen, és egyébként teljesen tudok ezzel menni, amit Ferenc ír. Kicsit ugyanez, mint mikor valaki azt próbálja elérni, hogy nagyon előre kerüljön például a Google kereséskor, mert hogy fizetett hirdetésben az ő termékét előre nyomják, holott nem biztos, hogy az a legjobb termék vagy szolgáltatás. Azt írja Nicoletta, hogy alkoholmentes sör és mentes víz. Igen, erről az első adásban már beszélgettünk. Ráadásul én úgy vagyok vele, hogy az alkoholmentes söröknek ugye vannak ezek a Radler verziói, amikor valami gyümölcsös üdítő tulajdonképpen. Sör íze igazából nincsen, alkohol nincsen benne, de mégis valamiért egy fél literes dobozért kifizetnek az emberek 400-500 forintot, most csak mondtam valamit, holott ezért már nagyjából egy 2 literes üdítőt is lehetne kapni, amihez hasonló ízű, na mindegy, szóval ezeket én sem igazán értem. A mentes víz is olyan, amit hát igazából, hogyha csak nincs valami gond a városi vízellátással, de egy Cegléden nincsen, akkor nem annyira finom a mentes víz, amit a csapból kapunk. Ilyen esetben meg tudom érteni, de amúgy tényleg legalább legyen benne szénsav, hogy azért valamiért fizessük már ki azt a dolgot, meg hát ott a palack is, meg a környezetszennyezés, úgyhogy teljesen jogos. Vannak további bent maradt üzeneteink, néhány zene múlva ezekkel folytatjuk. A kérdésünk: mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért?
1: Hey, információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, korábban már foglalkoztunk ezzel a témával, de hogyha még nem válaszolt, akkor megteheti a 0635-95-95-ös SMS számon, ahogy megtette András is. Mindenki arra veri el a pénzét, fogalmazzunk így, amire akarja. Nem pont ezzel a szóval írta András, de a lényeg az, hogy mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, és igen, ezt mi pontosan tudjuk, nem is arról van szó, hogy bele akarnánk szólni, hogy mire érdemes vagy nem érdemes költeni, egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami egyes emberek szerint teljesen fölösleges, de ezt a választ is nagyon köszönjük. Judit meg is írta, plasztikai műtétek és alkohol, és itt van még Edina üzenete, gyermekeknek 15-30 ezer forintos ruhanemű, amit pár hónapig visel, vagy maximum egy évig, és ugye a babákra ez nem is igaz, mert a babáknál tulajdonképpen hónapok alatt, vagy hetek alatt kinőhet egy adott ruhaneműt. Na azért arra tényleg nem érdemes annyi pénzt adni, hogy aztán már két hét múlva ne lehessen használni. Itt a legjobb megoldás szerintem, hogyha van a családban másik kisgyerek, vagy volt, és akkor megörökölhet ruhadarabokat, még akkor is, hogyha rózsaszín darabot vesz föl egy fiúcska valameddig, mert talán abból neki fejlődési rendellensége nem lesz, viszont legalább tud mit hordani, de nem kellett súlyos pénzeket rákölteni a bababoltokban vagy akárhol, mert hát tényleg nagyon gyorsan nőnek ezek a babák, vagy hogyha lesz második gyerek a családban, akkor neki el lehet tenni ezek a termékeket, tehát mindenek megvan a maga helye. De igen, értem, hogy miért mondja ezt, és például tényleg a babáknak, akik még járni se tudnak, a cipő, az valami kell a lábára nyilván, de egy márkás sportcipőt föladni rá, miközben nem is tud járni, szerintem is visszás egy kicsit. Azt írja nekünk József, hogy cigaretta, MLD-as telefonok és a kannás. Hát igen, van, amikor a kényszer diktál az embernél, meg hogy MLD-as telefonok, most arra gondolsz, hogy mondjuk egy olyan szolgáltatás, mikor egy hölgyel lehet beszélgetni, ez az MLD-as, vagy azok, amikor szavazunk mondjuk egy műsorban valakire, és drágábban tesszük ezt meg, és a cigarettát pedig már többször kibeszéltük, úgyhogy köszönjük szépen a választ. Azt írja nekünk Tamás, hogy labubu. A labubu az egy nagy láz mostanság, egy kicsit olyan lényről van szó, babáról, mint a Moncsicsi volt annak idején, csak kicsit neki gonoszabb az arca, és hát nagyon népszerű lett valamiért, de talán most már kezd lecsökkenni ez a labubu láz, de igen, tény, hogy elég értelmetlennek tűnik, valamiért a fiatalok mégis úgy érzik, hogy szükségük van rá és venniük kell. Ágnes csak ennyit írt, energiaital. Én azt hiszem, hogy annak is megvan a helye egyszer-egyszer. Én például, amikor hosszú útra megyek, mondjuk 3-4 órás vezetéssel, akkor szeretem, hogyha van egy a kocsiban mellettem, hogyha kicsit álmosodnék, akkor egy energia löket az jól tud jönni, de korábban én is sokat fogyasztottam, meg sok izgalmas íz van, meg minden, de igazából tényleg nem is túl egészséges, nem is olcsó, és rendszeresen energiaitalt inni, az pedig egyáltalán nem javallott, úgyhogy csak okosan. Gyakorlatilag hasonlót írt Ági is, csak tömbösíti mindazt, ami így negatív, alkohol, cigi, energiaital, fegyverek, szerencsejáték. Na hát igen, és mennyi ember, mennyi pénzt el tud szórni ezekre a dolgokra. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ezzel folytatjuk hamarosan, néhány zene múlva. Ha gondolja, küldje el nekünk a válaszát 0635-92-95.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Például erre a kérdésre László azt írta, hogy mindenre elszórják, kivéve gerincre. Nem is feltétlen lehet olyan értelemben, ahogy te gondolod, László, szerintem gerincet vásárolni. Szerintem valahogy belső munkával lehet elérni, az embernek legyen gerince, ha csak nem arra gondolsz, hogy gerinc bántalmai vannak, mondjuk egy gerincferdülés, és annak a kezelésére fordít időt és pénzt, de nem hiszem, hogy így értetted. Viszont, hogyha önnek is van véleménye a kérdésről vagy a témáról, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra. Zita azt írja, hogy műköröm és jóslás. Valaki nagyon szereti a műkörmet, valaki nagyon ellene van, ez szerintem férfiaknál, nőknél ugyanígy van, és a jóslás pedig olyan dolog, amiről szintén beszélgettünk már az első adásban, amikor először volt ez a témánk, hogy ha valakinek valamilyen szempontból megnyugvást tud nyújtani egy ilyen dolog, akkor igazából van helye, mert a lelkét helyre teszi. Azt, hogy valódi-e jóslás, azt nem hinném, megmondom őszintén. Én nem hiszek benne, de az nem azt jelenti, hogy igazam van. Az viszont lehet tényleg rossz, hogyha valaki csalóként és tudja, hogy nincsen semmilyen képessége, vagy jövőbelátása, vagy ilyesmi, mégis lehúz embereket, na az szerintem tényleg nagyon gonosz dolog, és az sem jó, hogyha bedőlnek nagyon az esetleges áldozatok, mondjuk így, az ilyen csalóknak. A TikTokon a sok birka eltartja a többi birkát, sose fogom megérteni. Hát igen, mert ugye erről is volt szó korábban, hogy a TikTokon lehet pénzt küldeni akár az általunk követett influencereknek, de hogy abból nekünk mi hasznunk van igazából, persze a szolgáltatás, vagy a tartalomért fizetünk valamennyit, ez a tévénél is így van, mert befizetjük a kábel tévé díját, vagy az internetet kifizetjük azért, hogy nézhessünk valamit, de igen, egy fura egy kicsit, hogy ilyen pénzeket, ráadásul sok-sok gyereknek, akik nézik a TikTokot, honnan van pénze vajon, hogy ezt megtehessék, és hogy tényleg erre kell költeni a zseppénzüket, vagy hogy az ő fejlődésükben, a pénz beosztásában, majd ez milyen segítség lesz a jövőjükre nézve. Nem nyúlkálunk más zsebébe, arra költi el mindenki a pénzét, amire akarja, írja nekünk Mária. De hát ezt pont mondtam, hogy mi nem azt akarjuk, hogy belenyúljunk más zsebébe, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit ön feleslegesnek lát. Hát ha valaki ennek a műsornak hatására jön rá, hogy hát ő igazából nem is akar műkörömre költeni, most mondtam valamit, vagy hogy tényleg nem annyira okos dolog például mentes vizet venni, ha már fizetünk érte, legyen buborék benne.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Ez már az utolsó blokk ebben az órában, de az egész következő óra még a rendelkezésünkre áll, úgyhogy ha elküldenénk a választ, 0630 592 925-ös. Egy érdekes felvetés Kingától, üdítők, például Kóla és társai, nem érti, hogy ezért miért fizetnek emberek. Igen, hát sajnos ebben én is bűnös vagyok, be kell valljam, én viszonylag sok kólát fogyasztok, nem is olyan sokat, mint régen, mert én annak idején egyetem alatt akár 5-6 üveg kólát is meg tudtam inni egy héten, és a cukros verziót ráadásul, most már azért rátértem egy jó ideje a zéró verzióra, ami tudom, hogy szintén nem sokkal egészségesebb, de legalább cukor nincs benne, és azért most már csak heti 2-3 üveg szokott elfogyni, de igen, tény, hogy úgy kéne csinálnom az életemet, hogy sokkal több vizet kéne innom, és például, mikor valamit ünneplünk, vagy ilyesmi, akkor kéne kólát fogyasztani, hogy meglegyen a varázsa, vagy nem is tudom, de igen, erre én is túl sokat költök, meg túl sokat is fogyasztok belőle, próbálom sporttal, meg ilyesmivel kompenzálni, de hát na, ez tény, hogy nem kéne annyit. Kinga nem érte, hogy miért költenek sokat, például az üdítőkre. Hát igen, szerintem ez jogos. Aztán itt van Éva üzenete, szobabicikli, amikor vidéken laksz. Semmi értelme, menj ki a szabadba, ha nem, akkor ültől laksz a smogban. Érdekes sztori van ehhez kapcsolódóan is. Én ugye nagyon sokat biciklizek, és nem szobabiciklin, hanem rendesen kinn az utcán, illetve a bicikli utakon Nagykörös felé, de a lényeg az, hogy a párom viszont pesti, és ő nem a körúton, de Pesten lakott, és panelben, viszont nagyon szeretett biciklizni ő is, és neki van szobabicikli, egy ilyen spin bike, amivel minden reggel 8-10 kilométertől leszokott nyomni, még hajnalban, általában azelőtt én fölkelnék egyébként, de a lényeg az, hogy ő megszokta ezt, és most hiába lakik már vidéken, neki ez a napi rutin része, hogy fölül a biciklire, és azzal is teker. És mondok még valamit, amiért hasznos a szobabicikli, ugyanis hát 5 fok alatt, mikor a külső hőmérséklet 5 fok alá esik téli időszakban, akkor nem igazán érdemes kimenni biciklizgetni, főleg nagyobb távokat, mert az izületek nem annyira bírják az ilyesmit, úgyhogy olyankor én is felpattanok erre a szobabiciklire, és téli időszakban ott szoktam edzeni, úgyhogy mégiscsak van értelme, csak nem szabad túlzásokba esni, sőt olyankor, mikor nyár van ugyan, de nagyon borús az idő, vagy esetleg valamilyen nyári zivatar vagy zápor beköszönt, vagy éppen zajlik, akkor én szintén ezt a biciklit, a szobabiciklit szoktam használni, mert egyszerűen elázni nincsen kedvem. Úgyhogy hasznos, hogy van, csak legyen kihasználva, ne pedig ruhaszárító legyen belőle, mint ami a legtöbb szobabicikli sorsa szerintem Magyarországon. Akik konditerembe járnak, azok veszik a fáradtságot? Így kérdezi tőlem Gabriel. És igen, Gabriel, szerintem ez így van. Azok veszik a fáradtságot, mert vesznek egy bérletet, vesznek egy napi jegyet, és utána jól elfáradnak, szóval veszik a fáradtságot. A sok olcsó bóvli szemétre én sosem költenék, írja nekünk István. Ez is teljesen igaz, és van egy ilyen oldal, egy 4 betűs T-vel kezdődő oldal, ahol mindenféle dolgot megtalálhatunk. Tényleg néha van értelme onnan rendelni egy mondjuk biciklis kesztyűt, ha már a biciklis téma följött. Én onnan kifejezetten szeretem, amiket kapok, vagy lámpát, biciklis lámpát, azok, ezek tök jó dolgok, de túl komoly dolgot, mondjuk már egy biciklis szettet, egy öltözéket, azt már nem éri meg venni, mert rossz anyagból készül sajnos, és hordhatatlan, úgyhogy csak okosan válogass erre az oldalról, de persze bóvlit bárhol lehet találni, nem kell feltétlen az internetre mennünk, úgyhogy ez is teljesen jogos, mindenki nagyon körültekintően vásároljon, meg rendeljen, és főleg azt gondolja át, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra, amit megrendeltünk. Még egyet nézzünk Gábortól, érdekes, hogy egy úr írja ezt, magas sarkú cipő műköröm, műszempilla. A magas sarkú cipő nekem akkor kellemetlen, mikor a párom emiatt magasabb lesz, mint én, és így kicsit furán érzem magam, hogy alacsonyabb lettem, de egyébként nekem tetszenek a magas sarkú cipők, de látják a hölgyek, hogy van olyan úr, aki azt mondja, hogy műköröm, műszempilla nem. Úgyhogy ilyen verzió is létezik, és hogy még milyen válaszokat kaptunk, az kiderül a következő órából, mert a zenék és a hírek után visszatér a Ceglét hangja a második órában.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: vagy valahonnan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is második alkalommal foglalkozunk a kérdéssel. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hogyha van válasza, de még nem küldte el, ezt megteheti a 0630-595-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukat@ceglidradio.hu-n, és most már csak kettő olyan üzenetünk van, ami még az előző alkalommal érkezett.

0: Rengeteg új is jött, úgyhogy mindenképpen folytatjuk majd ezekkel is. Tehát aki ma írt, az most már hegyezze a füleit, mert hamarosan adásba kerül az ő válasza is. Még korábban jött Károly üzenete, és ezzel vitatkozni fogok. Azt írja, hogy YouTube előfizetés, hogy ő ezt nem érti. És tulajdonképpen én se értettem, vannak bizonyos programok, amit a telepítőbe be lehet rakni, hogy ne játsszon reklámokat a YouTube, de néhány videónál azt tapasztaltam egy ponton túl, hogy, hogy nem is játsza le a videót sem, amit meg szeretnénk nézni, akkor, hogyha le van tiltva a reklámozás. Szóval vagy engedtem a reklámokat és megnézhettem a videót, vagy pedig nem engedtem a reklámokat, de akkor néhány videót nem tudtam megnézni. És én nem is tudom, szerintem már egy éve prémium előfizető vagyok, ami nagyjából most nem tudom. Hát mondjuk egy hétre elegendő kenyér árából kijön a havi előfizetés, és teljesen reklámmentes, meg kicsivel több szolgáltatást azért nyújt a YouTube, tehát vannak előnyei, de a lényeg az, hogy én nagyon megkönnyebbültem, amikor tényleg már nem kellett ezen kattogni, hogy hány reklám és milyen típusú és mikor fog bejönni a videó közben, nekem aranyat ér, de nem akarok senkit befolyásolni, szóval szerintem annak igenis van értelme. De mondjuk egyáltalán nincsen streaming szolgáltató előfizetésem, valamiért azt gondolom, hogy én megtalálom azokat, amit szeretnék megnézni, és nem fogok azért egy bármilyen szolgáltatónak fizetni havonta pár ezer forintot, hogy aztán ki se legyen használva, és ne legyenek megnézve azok a sorozatok, mert nincs rá időm. Úgyhogy máshogy gondolkodunk, de pont erről szól az a műsor, és akik azt kérdezték, hogy miért turkálok mások zsebébe, hát ez a válaszom, hogy ilyen viták, ilyen beszélgetések, ilyen érdek ütköztetések legyenek, mert lehet, hogy valaki elgondolkodik, hogy mi a jó és mi a rossz, és lehet, hogy nekem sincs igazam. Minden esetre ez teljesen önkéntes dolog, én csak annak turkálok a zsebében idézőjelben, aki válaszol nekünk, tehát a 0635-925-925-ös SMS számon. Attila üzenete, felfoghatatlanul drága designer cuccok, érthetetlen, értelmetlen sneakerek, általában minden, ami mostanában olyan divatos, ezt persze ilyen macskakörmök közé tette idézőjelbe, tette nekünk Attila. Igen, nem tudom, hogy miért kerül egy cipő 100 ezer forintba, és most lehet, hogy még keveset mondtam. Nekem egy 15 ezerért megvett, és már márkás cipőket is lehet találni annyiért, akár egy outletben. Én tökre szeretem azokat a dolgokat, és az a lényeg, hogy a lábamon kényelmes legyen, hogy sokáig tudjam használni, és hogy esetleg jól is nézzen ki, de ezért nem kell 100-150 ezerbe kerülnie, szerintem. Azt írja Péter, hogy YouTube videósok támogatása, vagy az, hogy valaki játszik. Na igen, hát azt végképp nem értem, hogy ha már az ember megtehetné azt is esetleg, hogy játszik, tehát magát azt a játékot ő maga játssza le, akkor miért nézi azt? És már most már olyan videók is vannak, hogy a játékost néző videót nézik meg videón, tehát valaki játszik, ezt kommentálják, és ezt a kommentárt is kommentálják, és mi ezt nézzük. Szóval igen, van egy határ szerintem is, úgyhogy ez már az a kategória, ami nekem is sok. És visszajön a műköröm, műszempilla, szolárium és a lábubu is, szezonális hülyeségek, márka, cipő, ruha, stb. Táska, szájfeltöltés, mű, haj. Ezeket írta nekünk Claudia, hát egy ilyen női összegző tulajdonképpen, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hamarosan megyünk tovább, méghozzá a kérdésünkkel, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Cegdét hangja, és a mai kérdés nem más, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és te nem érted, hogy miért, vagy hát ön nem érti, hogy miért, attól függ, hogy kivel tegeződik, és kivel magázódok, de a kérdés ugyanaz, és jönnek is a válaszok, most már csak az új üzenetek kerülnek sorra, mert ez egy ismételt kérdés, korábban már ezt a kérdést feltettük egyszer, arra beérkezett sok válasz, a műsor elején ezekkel mentünk, és most pedig már a mai érkezett új válaszokkal haladunk tovább. Van egy ilyenünk Mihálytól, hogy 19 forintos szatyor a péktermékekhez, illetve elvitelre kérni a gyors étteremben a rendelésed, ezért egy papírszatyorért fizetni 150 forintot. Szerinte ez értelmetlen, de van az a helyzet azért nem, hogy lehet, hogy ki kell fizetni a 150-et, de egyszerűen nincs idő vagy lehetőség ott megenni, mert haladni kell, vagy ilyesmi, és akkor az ember kiperkálja ezt a 150-et. Persze maradásra szeretnék bírni a fogyasztókat, de minden esetre, hogyha csak ez a verzió van, akkor az ember ezt kifizeti, mégsem dobálhatja be a kezembe, így, vagy egy nylon zacskóba. Nem tudom, de igen, ez az acskózás, ez egy ideje. És én azért értem meg, hogy van ilyen, mert azért környezetkímélő üzemmódban van mindenki, és nem lopjuk azokat a szatyrokat, ami egyébként le nem bomló műanyag legtöbbször, hanem akkor kelljen kifizetni, és az ember gondolja meg, hogy tényleg szükség van-e arra a szatyorra. A műköröm, műszempilla, műhaj az megint előkerül Tímeától, de ő még olyat is írt nekünk, hogy sózni a sót. Erről én nem tudok semmit, hogy ki szokta sózni a sót, vagy ez pontosan mit jelent. Minden esetre én nem csinálom, hogyha más csinálja, akkor ne csinálja, ezt tudom mondani. Aztán itt van Katona ennyit kaptunk az üzenet végére. Lehet, hogy Katona József, a híres szerző, de ő azt írja nekünk, hogy Kábel TV, úgyhogy ezért nem fizet, hát megmondom, hogy én sem. Jelenleg olyan szolgáltatásunk van, amiben nincsen Kábel TV szolgáltatás, bár ez lehet, hogy meg fog változni hamarosan, mert olcsóbbá válik az internetünk, hogyha tévé is van hozzá, legfeljebb majd nem fogjuk nézni a tévét, de be lesz kötve. Olyankor szerintem van értelme, csak simán magában Kábel TV, az hát kezd kimenni a tévézés a divatból, sajnos ezt be kell látni, és mondom ezt egy rádióban, ami talán még kevésbé hallgatott, mint ami volt 15-20 évvel ezelőtt, de bízunk benne, hogy azért vannak hallgatóink, és velünk tartanak. Azt írja nekünk Barbara, hogy cigi, alkohol és energiaital, ez visszatérő válasz, Niki pedig azt írja, hogy gyógyszer. Ezt mondjuk jó lett volna, hogyha kifejted Niki egy kicsit hosszabban, mert sajnos vannak esetek, amikor kell szedni azt a gyógyszert, nincs az embernek választása. Azt meg nem hiszem, hogy lenne valaki, aki csak úgy kertelésből megvesz gyógyszereket és beszedegeti őket, vagy hát remélem, hogy nincs ilyen, főleg a hallgatóink között, de a gyógyszer sajnos olyan, hogy pénzt kell érte adni. Én nagyon gyógyszerellenes voltam mondjuk a 20-as, 30-as éveimben, mert igyekeztem minden betegséget lábon kihordani. Persze szerencsére csak kisebbek voltak, tehát semmi komoly, megfázásokról, ilyesmikről beszélek, és szerettem volna megoldani hát a saját testem erejéből, vagy az immunrendszerem által, de egy pont után be kellett látnom némelyik dologra, egy fejfájásra, hogy gyorsan segítsen, nincs jobb megoldás, mint egy gyógyszer. Nem akarom persze reklámozni sem a gyógyszerszégeket, sem semmit, de sokszor ez a kényszer, nem pedig a döntésünk, hogy mi akarunk ezért pénzt adni. Szoli, írja nekünk Ildikó, ha valaki mindenképpen barnulni akar télen is, akkor van létjogosultsága. Talán a bőrnek is néha jót tesz. Nem azt mondom, hogy nem járok már szoliba, rége volt időszak, mikor jártam, de a bőrnek is jót tesz, hogyha nem csak ruha alatt van, és egy kicsit megpirul. Ez most úgy értem, hogy pár percre akár télen is érdemes bemenni, hogy szokja azt, hogy hamarosan akár napsütés is érheti, mert jön a tavasz. De most ez megint lehet, hogy csak okoskodás, úgyhogy el is megyünk zenélni, és a zenék után újra a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a kérdésünk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért, és rengeteg választ kaptunk. Szerintem igyekszünk mindenkit belesűríteni a mai adásba, még ez és egy következő blokk van hátra, és válaszunk pedig bőven van, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Azt írta nekünk Miklós, és elgondolkodtató, hogy futballmeccs, rockkoncert és tipmix. Az utolsó szerencsejáték, én azt teljesen értem, hogy azt nem annyira preferálja. A futballmeccset, hogyha valaki rajongó, azt nem tudom, hogy miért baj, hogyha kimegy. Én biztos nem költenék rá, én még tévében sem biztos, hogy megnézném, csak ha valamilyen nagy világverseny van, és mondjuk a magyarok egy EB-n jól szerepelnek, akkor kíváncsi lennék rá, vagy néha tényleg a VB döntőt, vagy az elődöntőket megnézem, de nagyjából engem eddig érdekel a foci. A Forma 1-et viszont szeretem, úgyhogy ezért engem meg lehet kövezni, hogyha ez van, és voltam is kint már Forma 1-en, pedig nem olcsó. Úgyhogy jó, de Miklós nem ért, és ezt értem, de mit jelent a rockkoncert? Ezt nem tudom hova tenni, hogy egy popkoncert az oké, csak kifejezetten a rockkal van a baj, vagy magukkal a koncertekkel van a baj, mert akkor viszont nagyon nem egyezik a véleményünk. Én imádok koncertekre járni, fesztiválokra is imádok járni, ahol meg több koncert van egyszerre, és van köztük rock is, úgyhogy én azt szerintem, hogyha az ember igazán szeret egy zenét, egy zenei stílust, vagy egy előadót, akkor menjen el a koncertjeikre is, és szerintem fizessen azért, hogy őket láthatja élőben. Én teljesen koncert támogató vagyok, de nem derül ki Miklós üzenetéből, hogy a rock koncerteket, vagy az összes koncertet kevésbé támogatja. Zsuzsanna azt írja, hogy szájfeltöltés, műköröm, luxusmárkák cikkei, erről már volt szó, Zsolt üzenete hasonló, a kacsa száj, megcsináltatják, aztán semmi értelme, mert ha hápognak is, a kacsák akkor sem fogadják be azokat a nőket. Igen, hát ez érdekes megfogalmazás, de tényleg, ha belegondolunk, ettől nem lesz sokkal szebb az ember, és mégis megcsináltatják valamiért, valamit látnak benne, és biztos, hogy van olyan pasi is, akinek ez tetszik, de én még nem nagyon találkoztam ilyennel. Ilona azt írja, a rongyos farmer például, vagy a térdigérő ülepes nadrág, na és a vastag talpú cipők, fúj, pedig ezek mindegyike milyen divat volt egy időszakban, most meg már nehezen veszi be a gyomrunk, de igen, van olyan, ami teljesen kiment a divatból, valami néha visszaköszön, és sokan ezt nem értik, vagy nem vennék föl, de lehet, hogy már akkor se vették föl, amikor divatban voltak. Ria azt írja, hogy a smink, erről is volt szó az első adásban. Illés Timi pedig azt, hogy az edzőterem, aki azért autózik 20 percet, hogy kardiozzon fél órát. Jó, igen, ha csak kardió, akkor tényleg nem, de mondjuk olyan gépeket nem biztos, hogy mindenhol biztosítanak, mint amit egy edzőteremben lehet használni, de hogy azért, hogy futkározzon valaki, az tényleg fura, és ugyanilyen volt a szobabiciklis hasonlat, hogy akár ki lehet menni a valódi biciklivel is, persze időjárás függő a dolog, ezt megállapítottuk. Plasztikai műtét ezt Ildi-től kaptuk, és René pedig azt írja, hogy üdítők, virsli, parizel, tóztkenyér, elektromos autók, műanyag zacskó, kávé és te a kávézókban. A kávé és te a kávézókban, erről már beszélgettünk, az üdítőkről beszélgettünk, virsli parizer, ez engem meglep, de valaki szereti ezeket, én is szoktam virslit reggelizni. A tóztkenyér az tényleg fura egy kicsit, de mondjuk, hogyha csomagolni kell, vagy konkrétan tóztot akarsz csinálni gyerekeknek, akkor hasznos tud lenni a tóztkenyér is. Az elektromos autókról nagy a vita, hogy ennek van-e jövője, hogy mi lesz a sorsuk, hogy tényleg ebbe az irányba megyünk el, úgyhogy ezt még ne döntsük el szerintem előre, és a műanyag zacskó szintén olyan, ami szóba került már, hogy ha már károsítja a környezetet, és mindenképp szükség van rá, akkor legalább gondolja meg az ember, szerintem igen, 19-20-50 forintért egy zacskó már elgondolkodtatja az embert, és sokszor például én, hogyha gyümölcsöt, zöldséget veszek, én csak bepakolom a kosaromba, úgyis meg lesz mosva étkezés előtt. Na ennyit erről a blokkról, és még jövünk vissza egyel, úgyhogy aki még nem került sorra, az se aggódjon, hamarosan sorra kerül, legalábbis én mindent megteszek, hogy így legyen.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Azt írja nekünk egy kedves hallgató, hogy fegyverek, Erikának hívják azt a kedves hallgatót, és arra a kérdésre válaszolt, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ő nem érti, hogy miért. Ez nyilván nem a közvetlen környezetünkre utal, legalábbis remélem, hiszen nem vesz a szomszédnéni bármilyen fegyvert a boltban, de hogy tényleg emberek költenek rá, ez tény, és nem értjük, hogy miért, mert abból háború lesz, abból csak viszály lesz, abból sírás lesz, tehát semmi jó nem sül ki belőle, úgyhogy tényleg ilyen a fegyvervásárlás, hogy nincsen sok értelme, nem örülünk neki, mégis sajnos sokan megteszik, és mi ezt nem értjük. Nedves törlőkendő takarításhoz, ezt Kitty küldte el nekünk, hát én nagyon sokáig nem használtam nedves törlőkendőt, párom viszont igen. És rájöttem, hogy ez egy csodálatos dolog. Én nagyon szeretem, hogy előkapjuk, ott van nedves, törlünk vele, és akkor, vagy mi az ellenérvet, Kitty, arra nagyon kíváncsi lennék, ha még gyorsan belefér, hogy elküld nekünk a választ, ha még hallgatsz minket, akkor azt megköszönöm. Én szeretem, meg szerintem sokan, mert hogy igazán népszerű cikk mostanság, de azt is megértem, hogy valaki nem szereti, csak kérek egy indokot, ha lehet. Sorsjegy, ásványvíz, de lehetne sorolni. Hát mi pont azt szeretnénk, Erik, hogyha sorolnád, de nem soroltál föl csak kettőt, az viszont mind a kettő olyan, amiről már beszélgettünk. A luxus, amit mindenképpen mutogatnak, ezt Zsuzsanna írta nekünk, és igen, a hivalkodás az egy külön rossz része a gazdagságnak, úgyhogy nem kéne így csinálni. Én már gondolkozom ilyeneken, magánügy, tedd azt, ami neked jó, egyszer élünk. Ezt meg Edith írta nekünk. Hát igazából az van, hogy akkor magánügy, ha az ember ezt nem akarja elmondani. De hogyha fölteszünk egy kérdést, és valaki önként válaszol, akkor reméljük, hogy egy jó kis műsor kerekedik belőle. Cukrozott üdítők, ezt Viktortól kaptuk. Fizetnek, hogy kimehessenek az erdőbe túrázni, ez Zoltán írta nekünk. Hát jó, azért sokan mondjuk városból szerintem úgy indulnak el, hogy nem biztos, hogy tudnának túraútvonalat. Most egy nagyon jó megoldást láttam nemrég Mezőkövesden. Ott van egy nagy tábla kitéve, azt hiszem, hogy a strand mellett, és QR kódok vannak többféle alkalmazáshoz felsorolva, és azt mondom, hogy 5 túraútvonal, 3 alkalmazással, tehát összesen 15 QR kód. És az ember oda megy, leolvassa a telefonjával, hogy mondjuk a 2-es nehézségű túraútvonalon akarok menni, és ez az alkalmazásom van, oda tartja hozzá, leolvassa, és már meg is jelenik a telefonjában túraútvonal segédletekkel, meg minden információval, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogyha az ember egyedül menne túrázni, bár volt ilyen adásunk is, inkább ne tegyék, legyenek egy páran, és készüljenek föl mindenre, legyen elegendő élelmiszer és víz, megfelelő ruházatba kell öltözni, és nem árt, hogyha legalább valaki tisztában van, és ne legyünk egyedül. Ezek voltak a kirándulós adásunknak a szabályai, de minden esetre azt szerintem tök jó, hogy az alkalmazásunk segít abban, hogy merre menjünk el. Persze nyilván meg lehet oldani a profibbaknak a turista jelzésekkel is, de ahhoz nem mindenkiért, és velük is legyünk elnézőek szerintem. Úgyhogy igen, ez egy érdekesség, és szervezett túrák is vannak már a hegyekbe, de lehet, hogy valaki itt kap rá az ízére, és aztán meg majd elmegy a baráti társasággal is kirándulni, mert éppen lesz egy jó emléke vagy élménye. Azt írja még nekünk Nikolett, és ő az utolsó már, hogy víz, új autó, új telefon, ráztalanítókrémek, vitaminok, probiotikumok, nagyjából mindegyikről volt már szó, én sem sűrűn cserélem a telefonomat, lehet, hogy most már ráférne, de nincs az, hogy mindig új telefon. A ráztalanítókrémeket nagyon sokan szeretik, és szerintem használják is, talán ez külön még így nem szerepelt, úgyhogy erre még kitérünk egy kicsit, de csak annyira, hogy ha az ember úgy látja, hogy hatásos, és egyébként jót tesz a bőrének, és ő ettől magabiztosabb, akkor szerintem használja nyugodtan, szóval nem feltétlen felesleges, attól is függ, hogy az ember milyen korban van. Nekem már néha be kell kenni a homlokomat egy picikét, hogy ne rántosodjon. Ez van. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a rengeteg remek üzenetet, és gyakorlatilag lezártuk ezt a témát, de mégis úgy látom, hogy van pár válasz, ami bennmaradt. Szerintem majd egy ilyen vegyített, mixelt adásban ezekre még sor kerül valamikor, tehát nem hagyjuk parlagon őket, de az biztos, hogy ma már nem fér be, és az is biztos, hogy holnap egy új témával jön a Cegléd hangja. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Technitár Show-ban.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület

0: felmérésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
1: Az időjárásról.
0: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
1: Az időjárásról.
0: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Ha

0: Klubrádióban.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpraállításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen aki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja Önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtár.cegled.hu címen lehet. Újra könyvklub a Ceglidi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough, Te is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarelli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata Hablányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Klub eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös Gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra Jógázom Fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja Önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen ki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.